0: Országban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Copernicus légkörmegfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat.
1: Időjárás jelentés.
0: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

megyek. Robognak vonatok és életek. Bennem legbelül valami, valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom elé azt a kezed, amit el.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Több hazai folyó vízállása is kritikusan alacsony. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Magyar Péter Törökországba utazik hajnalban a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagyló pusztulás figyelhető meg. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Amint egy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Görmendi panoráma. Körkép Görmendről és a régióról. Görmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Könyv készül a Görmendi Kölcsey gimnáziumról, tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához. Pintér Györggyel erről a kötetről, de mellette további terveiről is beszélgettem. De ha már Görmendi délvasi könyvekről van szó, mindjárt itt egy másik is. Bálint Csaba is a vendégünk lesz. A Harasztifalui helytörténész most éppen egy kiadvány megírásába fogott és fejezte be nemrégiben a munkát. A település első világháborút megjárt egykori lakóinak állít emléket a közel 50 oldalas fotókkal is illusztrált kiskötettel. Ennek megírásáról beszélgetek Bálint Csabával, aki már szól újabb könyves ötleteiről is, valamint röviden beszámol arról, milyen élményekkel tért haza a Görmendi kis küldöttség a Majkon Haraszti Margit Mirkónak emléket állító kiállítás megnyitóról. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Görmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Könyvkészül a Körmendi Kölcsey Gimnáziumról, tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához. Pintér Györggyel erről a kötetről, de mellette további terveiről is beszélgettem. De ha már Pintér Györggyel beszélek ezúttal, nem mint várossétavezetővel, hanem mint szerzővel, számos kötet könyv szerzőjével, és muszáj most egyfajta köztes állapotról beszélnünk, hogy célegyenesben van legalább két köteted, ugye?
1: Így van, tehát az egyik, ami egy komolyabb kutató munkának a vége, ez a gimnázium fönnállása 80. évfordulójára elkészített intézménytörténet. Ez reményeim szerint az évforduló kerek időszakára, tehát szeptemberre a 80. tanév elkezdésére kézbeadható formájú lesz. Tehát itt elég sok segítséget kaptam egykori diákoktól, természetesen a gimnázium vezetésétől, a múzeum anyagait is felhasználtam, tehát elég sok felé kellett körülnézem, hogy ez az adathalmaz olyan legyen, ami egyrészt olvasható, másrészt tényleg pontos legyen, meg sok irányú.
0: Adathalmaz és fotóhalmaz is, tehát fotóval illusztrált?
1: Hát lesz fotó is természetesen, úgyhogy elég sok mindent sikerült összegyűjtögetni. Hát ilyen tekintetben a gimnáziumnak a fotótára az egy nagyon gazdag kutatási lehetőség.
0: Esetleg így, mivel az előbb is beszéltünk érdekességekről, ebből a könyvből egyet a sok dolog közül, amit kikutattál, ami nagyon érdekes, vagy újdonság esetleg az olvasók számára, meg a régen odajártak számára?
1: Ugye mindenkinek annyira egyértelmű, hogy Körmenden gimnáziumban. Na most a könyv címe az lesz, hogy a Kölcsey. Ezzel nem lenne gond, de az alcíme viszont az, hogy gimnázium a semmiből. Tehát igazából, amikor Kincselek 1945-ben elhatározta, hogy ide gimnázium kellene, akkor gyakorlatilag ennek a gimnáziumnak semmiféle alapja nem volt. Nem volt épülete, nem volt tantestülete, nem volt megfelelő felszerelése, és még az is kérdéses volt, hogy lesz elég diákja. Tehát innen indult el az egész, és fejlődött odáig, ahol most tartunk. És ugye hát, hogy hozzáteszem, hogy ez közvetlenül a háborús évek vége, amikor ugye az a jellegzetessége a dolognak, hogy mindenki borzasztóan szegény volt, mert szétlőtték a házát, mert elrabolták azt, amilyen volt, vagy mert nem jött haza az apuka a frontról, tehát egy borzasztó átmeneti időszak volt ez. Nem.

0: Pintér György a műsor vendége továbbra is, aki a Kölcsey Gimnázium múltját feldolgozó könyve mellett további terveiről is beszél.
1: Na hát, nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a kötet, és majd annak idején, amikor ez kézbe vehető, feltétlenül beszéljünk róla, de jó volt előre is már jelezni, hogy lesz Körmennek egy ilyen új kötete, és lesz egy másik is.
2: Igen, hát az már teljesen készen van, úgyhogy nem sokára nyomdába is kerül. Ugye 3 évvel ezelőtt megjelent a Múzeumi Krimik első kötete. Ezek ilyen bűnügyi történetek, vérmentes bűnügyi történetek, tehát nem söpögnek a vértől, hogy az illik mostanában. Gyakorlatilag a fő cél nem a krimi, hanem a múzeum belső életének, a múzeum műtárgyainak bemutatása. Most erre találtam én ezt a formát, hogy ezt ilyen krimi formátumban meg lehet csinálni. Most az első kötetnek ez lesz a folytatása.
0: Azt elárulhatjuk, hogy most mi kerül a középpontba?
2: Hát elég sok minden, tehát ez több különálló történet. Úgyhogy itt aztán kerékpáros kémkedéstől kezdve elég sok minden belefér a történetbe. Aztán megpróbáljuk megválaszolni azt, hogy a kastély déli udvarába a kibéle szobornak hova tűnt a feje. Mert lesznek ilyen rejtélyek, nem véletlenül, hogy az alcíme az, hogy a Rejtélyek Múzeuma.
0: Amikor ez nyomdából kijön, akkor remélhetnek a körmendiek író-olvasó találkozót, bemutatót?
2: Hát könyvbemutatót mindenképpen terveznénk, igen.
0: Akkor majd hírt adunk ennek idejéről.
2: A jó hír az egészben, hogy az első kötet gyakorlatilag a kiadó raktárából kifogyott. Tehát ezek szerint többen megvásárolták, itt is, máshol is, úgyhogy már csak annyi van, ami itt ott könyvesboltok lerakataiban megtalálható.
0: Akkor ez egy jó vállalkozás volt, amit elkezdtél, mert sikerült ezt az élmény alapon megírt köteteket ezzel megtalálni, egyfajta érdeklődési kört, hogyha így fogynak a kötetek. Gratulálok!
2: Igen, mert ugye a Körmendi Gimnázium története, meg korábban ugye a Várketté is, ez igazából kötődik annyira Körmenthez, hogy ezt nem tudom, egy Debrecinek, egy Szegedinek, egy Miskolcinek nem lehet eladni. Mert őt igazából nem érdekel, csak nem oktatástörténet kutató. Viszont a krimik ilyen formájában nem mondom, hogy nincsenek helyezkötve, de több érdeklődőt vonzhatnak.
0: Kuriózumnak számít mindenképpen.
2: Igen.
0: Akkor sok sikert még a hátralevő kiadási tennivalókhoz, meg hát már az újak írásához is, mert biztos vagyok benne, hogy már ott van a fejedben a többi. A
2: nem csak a fejemben, félig készen van a Körmendi Krónikák kötete, ami Körmend történetének érdekesebb fejezeteit próbálja előszedni, úgyhogy vannak tervek.
0: Köszönöm szépen Pintér Györgynek az interjút.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
3: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: De ha már körmendi délvasi könyvekről van szó, mindjárt itt egy másik is. Bálint Csaba is a vendégünk lesz. A Harasztifalui helytörténész most éppen egy kiadvány megírásába fogott és fejezte be nemrégiben a munkát. A település első világháborút megjárt egykori lakóinak állít emléket a közel 50 oldalas fotókkal is illusztrált kiskötettel. Ennek megírásáról beszélgetek Bálint Csabával, aki már szól újabb könyves ötleteiről is, valamint röviden beszámol arról, milyen élményekkel tért haza a körmendi kis küldöttség a Majkon Haraszti Margit Mirkónak emléket állító kiállítás megnyitóról.
1: Hihetetlen számomra, de látom magam előtt a Haraszti Falui Füzetek első számát, hogy egy kis településről ennyi minden összegyűjthető, mint ami ilyen rengeteg fotót, információt tartalmaz ez a füzet, de hát Bálint Csaba helytörténeti kutató bizonyítja, hogy, és ezzel erősítsünk meg más településeket is, hogy mindenhol érdemes utána menni a múltnak, mert rengeteg információ van. Így történt ez Haraszti faluban is. Mi motivált ennek a füzetnek a létrehozását?
4: Köszönöm a lehetőséget először is, hogy az elmúlt években a digitális adat információ tárolása múzeumi levéltári körökbe is rendkívül sokat fejlődött, vagyis rengeteg információ került be azokba a körökbe, amikor amatőrök is kutathatnak, vagy tudnak kutatni. Ez is olyan volt, hogy mitől mi lesz. Tavaly novemberben jelent meg egy első világháború veszteségeit és a problémákat, az első világa kapcsolatot, keveredést, irattári dolgokat. És kíváncsiságból rájutottam, hogy nem 18, vagy az ennél fel van, és a 18 százalat, hanem sokkal több áldozat volt, és hát mindenki érintett volt. A másik pedig, hogy nagyon sokan voltak érintettek a másik, hogy emlékezni kell, nem szabad elfelejteni azt, hogy kik jártak előttünk. Ezeket meg kell emlékezni, hogy létrehozták ezt a 800 éves települést, és megmaradt, és az a nyilván nem mentek az első világháború, most mi csak a felét ismerjük, úgyhogy van mit tenni, hogy hogyan küzdöttek a családok, hogy maradtak meg, hogy nem volt mindegy, hogy otthon van az apa, a férj, hogy együtt van a család, hogy nem. Lapok is ezt bizonyítják, ha a mában tekintünk, hogy ezek nem jó, nagyon káros dolgok, mindenkire nézve, egy közösségre, egy családra, személyekre. Így persze, ezek összeadottak, és hát így született meg.
0: Így született meg akkor a kiadvány. Haraszti falu hős katonái a nagy háborúban, ez ennek az első füzetnek a címe, csaknem 40 oldalas. Milyen tematika alapján szerkesztetted, állítottad össze?
4: A személyeket szerettem volna, ahol vannak arcok, vannak fotók, a személyeket bemutatni, a közeget, azokat, akik a Haraszti falut alakulták valamikor. Házok, a gyerekek, hogy mentek keresztül, ugye, akik sajnos módon meghaltak a háborúba, rengeteget szenvedtek a sebesültek, és voltak, ugye, akik hadifogság 7 év után jött haza a Vlasztokból, irdatlan, elképzelhetetlen szenvedések árán, és beálltak, tették az példák. Ezek a férfiak példák, például felelni nem csak azt főleg, hogy mindenkinek, minden település szenvedett a dologtól. Ez volt az erős motiváció, hogy mindenképpen meg kell őrizni az ő emléküket.
0: És tulajdonképpen az egész kiadvány alapja, és szinte kontraszt, hogy a boldog béke évektől indítasz, illetve hát a boldog béke évek utáni világ égés óriási kontrasztot képez ezzel.
4: Így van, hiszen az első világháború kitörésig, ugye, hogy nyugodtan éltek az emberek, azok voltak, hogy kötők békéjek 1867-1914-ig, amikor is felbojdult, megváltozott minden, elképesztő módon megváltozott minden az egyének, az országnak a sorsa, és ez a falu, mint annyi más falu, szintén megmaradt. És ez a nagyon fontos üzenet, hogy nem szabad soha feladnunk semmit, mindig tovább kell lépni, összefogva, és

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Bálint Csaba harasztifalui helytörténész a műsor vendége, aki legújabb kötetéről beszél ma a hallgatóknak.
2: Neked egy kőbevésett emlékmű nevei adták az irányt, hogy kik után jár utána?
3: Tulajdonképpen igen. Tehát, ahogy említettem, emlékműen harasztifaluban egy gyönyörű emlékmű van, azt 1938-ban csinálták, sok évvel az első háború után, azok a férfiak emelték, azoknak a tiszteletére, akik meghaltak. És azok a férfiak, akik emlékművet csinálták, kezdeményezték és csináltatták, azok a hadifogságban megmaradtak a háború után is. Írtam is, a férfi tisztesség, a férfi becsület azt kíván, az emlékük fennmaradjanak azoknak, akik harcoltak, akik meghaltak a háborúban. És a szerencsés véletlen. Olyan adathalmaz szabadunk el, amit tudtam használni. Ugyanakkor például ugye ez az első világháborúban még osztrák-magyar monarchia katonái voltak a harasztifalúak, mint minden résztvevő Magyarországról, és mai osztrák oldalakon is lehetett kutatni. Tánuk mindenhogy tettem is, és azt csak megerősített abba, hogy

0: hogy ezek az asszóan digitalizálva tartosan kerülnek elő. Azok, amiket aztán jól tudunk használni, nekik egy pillanatban ebben rövidebb témát fogok dolgozni, amit egyedül van, amit társal, tehát bízom benne, hogy jövő ilyenkor a második világháborús megemlékezés is meg fog születni, ott is vannak, már léptem ezekbe a dolgokba, úgyhogy izgalmas dolgok vannak, ami még információ, hogy a cifaristás kölkedő alig 1 kilométerre vannak egymástól, de testvér települések során egyházilag, társadalmilag mindig egymásra voltak. Ha már nem jelentkezik annyira, nem látható annyira, de mindenféleképpen erről is szeretnék majd egy pár nagyon kutatások ezek is.
1: Ebben az első füzetben kinek, hát a teljesség igénye nélkül említsünk meg egy szemét legalább, akinek a legteljesebben kerekedett ki az élete az adatok alapján, vagy legjobban megismerhetjük?
0: Hát mi mindegyikről nagyon röviden írtam, illetve nagyon kevés, ilyetén kevés információ, de bős, azért többsoros információ át, mert kettő szemét említek meg, többet is lehet. Egyik Szabó László, aki nem kimondott haraszti falu születésű volt, ő tanító volt, ő kántor tanító, és a háború első hónapjaiban fogságba esett, és 7 év után jött haza Vladivostokból, ahogy említettem, és azonnal, szinte azonnal néhány hét után beállt tanítani. Tehát ott a kérő, a motiváció, a társadalom, ami óriási nagy volt. Hogy említettem azt a Gyilics Ignácot, aki szintén Vladivostokból ballagott haza, hogy elképesztő módon a család iránt megtartotta. És az ő is az első hónapokban, amikor még nem volt olyan szervezet, de most a harci cselekményekben nem akarok betenni, aki aztán családot tudott alapítani, vagy Csácsics Istvánt, aki egy, mint menet közben kiderült, hogy egy nagyon haladó, szellemiségű, hívő, mély katolikus személy volt, és ő is néhány év után jött haza. Azokat a 5 faluból azok a fiúk, akik huszárok lettek, hogy a Szombathelyi 11-es huszár ezrednek voltak a tagjai, és bizony voltak olyan hadi helyzetek, ez nem csak szájhagyomány volt, hanem levéltárilag is jutott, amikor legfontosabb barát, tehát a lovak bobulyás lett. Tehát ez valami borzasztó lehetett azoknak a férfiaknak, akik válságban lovat gondoztak, és a háborúban a lovat is fel kellett áldozni. Vagy az a pap, aki haraszti faluba született, Deli István plébános, és a legnagyobb Lengyelország területén lévő miséletben volt pap, ahol borzalmas, több tízezer magyar ember veszett oda, hogy nem került bele, és még utána Apát István falnak szolgált hosszú ideig. Hát sorolhatnám szinte az egészet, életek, akaratok, nagy mély hívők, kevésbé hívők is megmaradtak, és visszajöttek, és tették a családjuk és a közösségük dolgokat.

0: Bálint Csaba haraszti falui helytörténész a műsor vendége, aki legújabb kötetéről beszél ma a hallgatóknak.
1: A füzetet fotók is illusztrálják nem kevés, ezekről is beszéljünk.
2: Hát ez nagyon izgalmas volt, és köszönöm a kérdést, mert nyilván a digitális halmazba szerettem volna az említett Derdi Istvánról fényképet, hát őről nem tudom, viszont a papi hagyatében sok körül kutatva megtaláltam egy másik papot, aki szintén faluban, és szintén pap volt, és őről sikerült egy fotót beszereznem. A családok, a mai falui család segítettek számos, nagyon hálás vagyok nekik, mert a családokba előszedték a láda fiából, ahogy mondják, a fiókból, meg borítékból, mindenféle régi fényképet, és ugye benne olyan is, akire látjuk, hogy katonaruhában, de nem tudjuk, hogy mikor is a ruházat napján segítettek, persze, mert ugye nem értünk mindenhez, segítettek meg, hogy 1888 előtti fotó egy haragti falui katonáról, időtávok. És ugye itt az első világháború kezdetét nézzük, és itt több mint 110, tehát 3-4 generációt a szájhagyományokba, a családokba, a papa, az édi, az a háborúba ott volt, az első nagy háborúba ott voltak, és ők segítettek sokat ezekkel a fotókkal. Nagyon izgalmas volt a fotók feldolgozása, mert a ruházatból nem egy tipikus falusi ruházatú emberekről van szó, mert majd később remélem lesz alkalmam írni. Azok még nem felvilágosult szellemek voltak, ruházatok is, egy kis polgári ruházat mutat, és nem egy általános, hogy egy parkolat a gyereke egy pecsétgyűrűt visel, a ruha tényleg szombatai jobb körül, akkor viszont jobb körülben is megállt a volna helyét. Csak a kis pár száz fős faluba bizony ilyen gondosan figyeltek el, és a korszellem váltatban is elérte őket. Egy izgalmas dolgot hadd mondjak el, hogy az említett Milics Ignác, akiről aztán ott van egy nagy fotó is a füzetben, sokáig itt a helytől, a Völgyes Ferenc helytörténeti gyűjteményben egy nagy méretű, egy 60x40 cm-es volt egyik ládában, és szekrényben pontosabban, és nem tudtuk, ki van a fényképen. És teljesen véletlen már a kutatás közben a képekre térve, kiderült, hogy ő Vilics Ignác van a nagy fotón. És szombaton voltam egy érem és ilyen gyűjtő találkozón, ahol Francsi Zoli barátom, a nagykövetkezeti polgármesterrel beszélgettünk, és mondja, hogy a Vilics Ignác kardja nálam van. Mit? Ugye ő meg kard. Hát mondja, hogy 50 évet kapta meg a családtól. És akkor azt mondja, hogy ha ezt elrakjátok a gyűjteménybe, akkor odaadom. Úgyhogy egy kardunk is lett ennek megfelelően. A Vilics Ignácnak nem csak az emléke, a fényképe is, és a kardja is azonosításra került ebbe történetben. Ilyen izgalmas volt.
1: Akit érdekelne ez a füzet, hogy juthat hozzá?
2: Megkeres engem interneten keresztül, és nagyon szívesen, még jó néhány példány, nagyon szívesen adok belőle az érdeklődőknek, főleg családi érintettségű személyeknek.
1: És akkor, ahogy el is hangzott, már a fejedben ott van a következő füzetnek a terve és néhány fontos mérföldköve.
2: Így van, három nagyobb téma van, amit hát persze ez éves szintű terv, amit szeretnék feldolgozni. Egyiket elárulom, akár mindegyiket, ugye egyiket már említettem, a második világháborúról, amikor nyár végén össze tudok mélyebben, intenzívebben foglalkozni, mert egy jövő május körül megjelenjen hasonló nagyságban, formátumban. Persze az információ is halmaztól is függ, amit be tudok gyűjteni arról, hogy a második világháborúban mi történt Haraszti faluban vagy a környékén. Nem izgalmasan alakul. A másik a haraszti anyakönyvekkel kapcsolatos, és 1757-ig megvan, ki van gyűjtve jó barátom, Jó Csaba személyében. Ő gyűjtötte ki ezeket a anyakönyveket, ezt még ki kell egészíteni, dolgozik, illetve dolgozunk rajta. A harmadik téma pedig, a többször említettem, a ruházkodás, ruha viseletek, ehhez még keresek egy korabeli ruhaszakértőt, tehát bocsánat, nem korabeli a szakértő, nem korabeli, hanem korabeli ruhák szakértőjét. Van ilyen, és bizony van számos fénykép, és hát szeretném tudni, hogy példának említem, hogy a helyben volt-e olyan varrónő, például a ruha mit mond egy női vagy egy férfi, hogy ezt helyben lehetett harasztiba vagy körmenden egy jókezű varró ember, vagy varrónő, vagy nagyobb szalomba, hogy mondjam, készültek ezek a ruhák. Van, mutatnak azonosságot, mutatnak egyediséget, nagyon izgalmasnak találom férfi rétemre ezeket a ruhadolgokat, divatot.
0: És szerintem ez tényleg közérdeklődésre fog számot tartani, úgyhogy majd beszéljünk erről a füzetről is.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Bálint Csaba haraszti falujhely történész már szól újabb könyves ötleteiről is, valamint röviden beszámol arról, milyen élményekkel tért haza a körmendi kisküldöttség a Majkon haraszti Mirkó Margitnak emléket állító kiállításról. És még egy dologról ejtsünk feltétlenül szót, hogy Majkon megnyílt Haraszti Margit Mirkó emlékező kiállítása. Milyen benyomásokkal jöttetek haza onnan?
2: Még a füzetre egy mondatot hadd térjek vissza, hogy én nagyon bízom benne, hogy nem felejtődnek el, így már Haraszti falu ezen személyei szerintem hősei nem felejtődnek el. Igen, szerencsés lenne, ha más települések is tudnának csatlakozni, vagy önállóan el tudnák dolgozni, a fiataloknak átadni, és a közös megemlékezés, a közös tudatba jobban beépülnek ezek a megemlékezős dolgok. Haraszti Margit Mirkó Majkon, ugye ez volt a kiállítás címe. Lassan szerveződött a dolog, ugye, mert ott személyi változások voltak a vezetésbe, és a türelmünket kérték, de nagyon frappáns, nagyon jó volt a nagyon kellemesen meglepődtünk a hozzáállása az igazgató úrnak, dr. Kupcsok Lajosnak és a kolléganőjének a dologhoz, ami aki nem járt még Majkon, az feltétlen menjen el, nem tudok más mondani, mert hihetetlen, lenyűgöző. A magyar állam full teljesen felújította a kamaduli szerzetes házakat, ezekbe dolgozott Mirkó, és az rendkívül izgalmas volt a Mirkó társával, Hoffer Andrea festő és restauráció művésznővel sétálni ott, és bemenni abba a cellaházba, ezek nagyocska házak, ahol együtt dolgoztak, ahol együtt laktak, a földön aludtak 80-as években, ahol akkor kezdődött a felújítás. A megemlékezésnek ez egy ilyen mély része volt, ez a megnyitó után. A megnyitón, az egy dolog, hogy én mindig jól érzem magam egy ilyen megnyitón, meg láttam, hogy ott voltak haraszti falujak is, hogy elégedettek voltunk, meg a maikiak is, de volt egy hölgy látogató, például voltak tatárról, oroszlányból, tatabányáról látogatók, és egy hölgy azt mondja, hogy hát annyira örül neki, hogy végül is eljött Majkra tatáról, mert 2 vagy 3 hete kőtegen a városházán látta a városházának a híres külső freskóit, festményeit, és hát most döbbent rá ezeknek jelentésre, az Haraszti Margit csinálta, hogy ennek akkora élmény volt. Hát már ezért megérte elmennünk és elvinni a kiállítást Majkra. Ott volt ugye, ahogy mondtam, a társa barátnője, akivel együtt dolgozott, nem fiatal hölgy, de vállalta az utat. Ott volt a férj, amikor megkérdeztem, másnap fölhívtam a Tamást, hogy mit gondol az egészről, ami ott történt. Azt mondta, hogy annyira jó volt, mert Mirkó ott volt velünk. És ez nagyon annyira jól esett, hogy így éreznek azok, akiket tényleg nagyon közel állt. A látogatók meg, ugye, és ezt az intézményvezető is kiemelte, hogy a festő, restaurátorművész szakma méltatlanul kicsit el van felejtve. A rendkívül összetett tudás birtokosai, akik ezeket a csodákat helyreállítják és megcsinálják, és ezért volt nagyszerű ez a kiállítás. Bízom benne, hogy ez a hónap utolsó napjáig lesz, és utána már szerveződik a következő, azt még viszont nem mondom el, azt majd meglátjuk, hogy még nem tudom, több helyen tárgyalunk, beszélgetek, hogy hova fog kerülni.
1: Köszönöm szépen Bálint Csabának ezeket az informatív, érdekes és tanulságos gondolatokat, beszámolót, a füzet bemutatását, és jó volt, hogy egy kicsit mi is ott lehettünk most az élménybeszámoló alapján Majkon. It's Friday.

0: Friday, Saturday, Saturday, Sunday, what?
1: Arról is szólunk ma. 1,5 millió forint gyűlt össze a Birkózó Egyesület jótékonysági akciójában. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a Körmendi Birkózó Ese által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtottak segítséget. A támogatás nem csupán anyagi segítséget jelentett, hanem annak kifejezését is, hogy a nehéz helyzetben lévő család nincs egyedül, számíthat a közösség összefogására és támogatására. Bartók Zsolt egyesületvezetőt örömmel töltötte el, hogy a kezdeményezésüket ennyien támogatták. Vele összegeztük a június 13-ai gála tapasztalatait és a jótékonysági akció sikerét. Bartók Zsolttal beszélgetünk, és csupa örömhírről fog beszámolni a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője, vezetőedzője. Nagyon jól sikerült a gála, ugye?
2: Igen, nagyon jók voltak a visszajelzések is az egyesületek felől. Úgy mondták, hogy nagyon szuper volt a rendezés, a körülmények nagyon jók voltak. Itt is meg szeretném köszönni a Körmendi Város Önkormányzatnak, hogy biztosította a helyszínt, a sportcsarnokot. És igen, az eredmények nagyon jók, 4 első helyünk lett, 4 aranyérem, 7 darab ezüstérem és 2 bronzéremmel zártuk a versenyünket.
1: A gála versenysport sikerek mellett a jótékonysági részben is nagyon sikeresnek bizonyult, ugye?
2: Igen, és ez meglepő is volt számomra, de a szülői közösségünk, az egyesület szülői közösségének számára is meglepő volt. Én ilyen 150, mondjuk 200 ezer forintra számítottam, ehelyett összejött 1 millió 520 ezer forint.
1: Úgy tudom, hogy a család is jelen volt a gálán, ugye?
2: Igen, nagyon örültem neki. Úgy terveztük, hogy a megnyitóra érkeznek, viszont a Soma miatt kicsit megcsúsztak, de hál' Istennek ott tudtak lenni, üdvözöltük őket, lehetett beszélgetni velük. Részt vett a versenyünknek a megnyitóján Horváth Nándor Zsolt, országgyűlési képviselő, illetve a versenyt megnyitotta dr. Szabó Barna. Mindketten elbeszélgettek Soma szüleivel, illetve az országgyűlési képviselő tájékozódott az esetről is, a betegségről is, illetve felajánlott a segítségét. Ezt is utólag is köszönjük.

0: Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a Körmendi Birkózó Esse által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtanak segítséget. Bartók Zsolt egyesületvezetővel összegeztük a június 13-ai gála tapasztalatait és a jótékonysági akció sikerét. Akkor milyen jó, most ez is kézzelfogható dolog, hogy kettős küldetést tudott teljesíteni a Körmendi Birkózó Egyesület. Egyrészt konkrétan tényleg a gyűjtésben segíthetett, de abban is, hogy fölhívja ennek a kisfiúnak a sorsára a figyelmet.
1: Hát ez már úgy néz ki, hogy névjegyé vált az egyesületünk számára, hogy azt az egyik szülő is említette nekem. Ez a Körmendi Birkózó Egyesületnek a névjegye, hogy most már harmadik alkalommal segítünk olyan rászoruló beteg gyerekeken, illetve szülőkön, akik tényleg erre rászorulnak. Erre rászorulnak, és minden segítség jól jön nekik.
0: Különben hogy kerül a látókörébe a Birkózó Egyesületnek az ilyen rászoruló családok ügye?
1: A versenyszervezésének megkezdése előtt egy zárt csoportba felteszem, hogy javaslatot tegyenek a szülők, hogy a kapcsolati hálójukba, illetve a látókörükbe van-e olyan család, ahol beteg kisfiú, rászoruló kisfiú van, és őt érdemesnek találják támogatni. Erre jönnek javaslatok, és akkor a szülői közösségünk dönti el igazából, hogy kit támogatunk. Általában mindig egy javaslat jön, tehát igazából utána a szülők azt a javaslatot mind támogatják is.
0: És akkor zárásul vissza még egy kicsit a gálára. Sok néző volt, sok érdeklődő, jó hangulat jellemezte?
1: Jó hangulat volt, parázs küzdelmek voltak. Láttam, hogy a nézőtér középső része is megtelik, illetve jönnek-mennek az emberek, tehát jönnek az érdeklődők, megnézik, utána cserélődnek az emberek is ugyanúgy. Tehát egy jó hangulatú verseny volt, ennek az alapja az volt, hogy a gyerekek igen, nem csak mozogni jöttek, hanem küzden jöttek, a szép kupákért, aranyéremért, ezüst, meg bronzérmekért.
0: Akkor ez a gála, azt hiszem, hogy itt Vasban, sőt Nyugat-Dunántúlon az egyik legjelentősebb sportolói, birkozói találkozó, ami már beírta magát a történelemkönyvbe.
1: Igen, kinőttük magunkat, többen is jelentkeztek, külföldről is, Szlovéniából is, hogy részt vennének a versenyen, de sajnos nem tudjuk őket fogadni, mivel a létszámot maximalizálni kell. 60-70 versenyzőre.
0: Köszönöm szépen Bartók Zsoltnak ezt az információt, beszámolót és további sok sportsikert és szervezést.
1: Köszönjük szépen!
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a régió magazinja.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Kevesebb gabonatermésre számítanak a gazdák az aszály miatt. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napirend előtt felszólalni. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írt a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb

0: 99.8 Rap hangolva. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Több hazai folyó vízállása is kritikusan alacsony. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Magyar Péter Törökországba utazik hajnalban a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagyló pusztulás figyelhető meg. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Amint egy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: A 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon.

0: Hazai Turmix.
1: What we're saying is not protesting.

0: Szalai Turmix.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Aki szakállal hordja a szemüveget,

valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk,

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági fórumot tart Körmend önkormányzata. Petíció indult a Zsenyei Alkotóházért. Több mint 600 oktatási intézmény kapott állatbarát elismerést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági fórumot tart Körmend önkormányzata a Bástya utca felújításáról kedden 17 órától a Sinkovics Imre Filmszínházban. A rendezvényen a kivitelező társaság munkatársai ismertetik a beruházás részleteit. A projekt keretében a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti szakasza újul meg. Ez jelentős forgalmat bonyolít le, ugyanakkor a műszaki állapota leromlott, ezért a felújítása elsősorban a közlekedés biztonsági javítását szolgálja. Megújul az útpálya, a járda, korszerűsítik a közműveket és a közvilágítást, valamint kerékpáros vonalat alakítanak ki, rendezik a parkolást és a zöld felületek is megújulnak. Petíció indult a Zsenyei Alkotóház és a kastély jövőjének megőrzése érdekében, miután több mint 70 éven át működő kulturális intézmény bezárt és bizonytalanná vált az épület további hasznosítása. A petíciót néhány nap alatt több mint 500-an írták alá. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy vizsgálják felül az intézmény jelenlegi helyzetét, gondoskodjanak a kastély és a hozzá tartozó történeti park állagmegóvásáról, tisztázzák az épületből elszállított műemléki bútorok sorsát, valamint kezdődjön szakmai egyeztetés a Zsenyei Alkotóház jövőjéről. Új járművekkel, fejlesztő és vizsgáló eszközökkel bővítette szolgáltatásait a Rumkastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egy 218 millió forintos Európai Uniós támogatás segítségével. A pályázat a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekek fejlesztését szolgálta. A fejlesztésben a Rumkastély egymű mellett az Aranyhíd és a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat is részt vett. Az intézmény korszerű fejlesztő és diagnosztikai eszközöket, elektromos járműveket szereztek be, valamint szakmai továbbképzéseket is szerveztek. Szokatlanul meleg és napfényben gazdag június volt Szombathelyen. A Hungaromet szombathelyi főállomásának adatai alapján 2026 júniusa az átlagosnál jelentősen melegebb és naposabb, ugyanakkor csapadékban viszonylag szegény hónapnak bizonyult Szombathelyen. A havi középhőmérséklet 22 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg a 91-2020-as átlagot. A hónap legforróbb napján, 29-én a maximum elérte a 37,5 fokot. Pétervári Tibor, a Hungaromet szombathelyi észlelője a Vaholnak elmondta, a hónapban mintegy 63 mm csapadék hullott, ami az átlag körülbelül 80%-ának felel meg. Garázdaság miatt emelt vádat a szombathelyi járás ügyészség két férfi ellen közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádirat szerint egyikük Döröskei háza előtt kezdtek verekedni, mindketten 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség szerint a vádlottak nyílt utcán tanúsított kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy a jelenlévükben megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, a két férfi büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. A Kajak Kenu élménytábor kapta meg a múzeumok éjszakája egyik nyereményét. A táborban résztvevő gyerekek kapták meg. A dr. Batyány Stadtmann László Múzeum múzeumok éjszakája rendezvényén kisorsolt egyik nyereményt. A szerencsés nyertes felajánlotta ugyanis a táborozók javára egy 10 gombócos fagylalt utalvány nyertese döntött így. Rekordszámú 637 oktatási és gyermekvédelmi intézmény részesült állatbarát elismerésben az Állatorvostudományi Egyetemen közölte az intézmény állatvédelmi központja az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy 21 intézmény végzett dobogós helyen, és idén először az év vadállatvédő intézménye kategória győzteseit is kihirdették. Az Állatvédelem Gyerekeknek Szerkesztő Bizottsága 6. alkalommal hirdette meg a pályázatot az oktatási intézmények számára. 600. alkalommal játszotta a Mamma Mia című musicalt a Madách Színház. Az Abba slágerei írt darab jubileumi előadását pénteken láthatta a közönség. A Szirtes Tamás rendezte produkció a nyári időszakban, július 12-ig több alkalommal látható Budapesten. A Mamma Mia című musical a Madách Színház színpadán 12 éve töretlen siker. Rekordszámú 62 turista ambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz. A belföldi és a külföldi turisták, közölte a horvát egészségügyi minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Faldum Gábor, a nők mezőnyében pedig Zelinka Gabriella nyerte szombaton a 42. alkalommal megrendezett vasi vasember elnevezésű szombathelyi triatlon versenyt. Faldum 1 óra 47 perces idővel zárt az élen, Zelinka Gabriella 2 óra 2 perc alatt ért célba. A résztvevők a helyi csónakázótó vízében teljesítették az 1500 méter úszást, majd a Vaskörön, vagyis Szombathelyt elhagyva több környékbeli kistelepülést érintve kerékpároztak 40 kilométert, zárásként pedig a Vas és Kanzál múzeumfalun átfutottak 10 kilométert. A versenyen rekordot jelentő létszámban több mint 600 induló vett részt, 44 váltó és 486 egyén induló árajthoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli ülést tart a körmendi képviselőtestület. Befejeződött a nyári ponttelepítési program. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két kilátó is megújul Vasban. A Szombathelyi Erdészeti ZRT megkezdte két ikonikus orsi kilátó felújításának előkészítését, a munkák ideje alatt pedig fokozott óvatosságra kéri a látogatókat. A tervezett munkák a Farkaserdőben található Seglőrinc kilátót, valamint a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migazim István kilátót érintik. Mindkét 2015-ben átadott, mintegy 20 méter magas faszerkezet jelentős karbantartásra szorul, közölte a Szombathelyi Erdészet. A Seglőrinc kilátó a Kék Túra útvonalán Kált határában a Farkaserdő legmagasabb pontján áll, ahonnan tiszta időben a Kemenes hát, a Bakony vonulata is láthatók. A Jeli Varázskert kilátója a Vasi hegyhát, valamint a Somlóhegy irányába nyújt panorámát. Az erdészet felhívja a figyelmet, hogy a kilátókat szeles, viharos időben nem ajánlott látogatni. A szükséges állagmegóvási és karbantartási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Rendkívüli ülést tart Körmend önkormányzatának képviselőtestülete kedden 9 órától a körmendi közös önkormányzati hivatal nagy termében. Pogács Mónika információi következnek.
2: A dr. Szabó Barna polgármester által összehívott ülésen a képviselők egyebek mellett döntenek a 2026. évi költségvetési rendelet módosításáról, megtárgyalják a belső ellenőrzési jelentéseket és a belső kontroller rendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot. Napirendre kerül egy támogatási pályázat benyújtása, a felújítandó önkormányzati utak és utcák kijelölése, több a közterületi játszóterek fejlesztéséhez szükséges döntés, valamint a körmendi központi temető bővítésével, szegélyépítésével és teleprendezésével kapcsolatos előterjesztés. A testület tárgyalja továbbá a körmendi híradó kiadására érkezett ajánlatokat, a temető fenntartási és kegyeleti feladatok ellátására kiírandó pályázatot, a koronaudvar területén található önkormányzati ingatlan és raktár hasznosításának lehetőségeit, valamint egy eladás ajánlatot és egy egyéni vállalkozói kérelmet is. A napirendi pontok közt szerepel egy tervezett szélerőmű létesítésének ügye, a térítésmentes vízi közmű vagyon átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása, bizottsági elnök választása, valamint a Basketball Körmend Sport Kft. Kérelmének megtárgyalása.
1: Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárvatartás idejét vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. 22. alkalommal rendezte meg Hosszú Peresztek önkormányzata a Szajki tavaknál a hagyományos főzőversenyt, amely az évek során a polgármesterek találkozójából a térség egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé nőtte ki magát. Az idei megmérettetésre már nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek, hagyományőrző egyesületek, tűzoltók és baráti társaságok is nevezhettek. Összesen 29 csapat ragadott pakan alatt. Az idei főzőverseny központi témája a savanykás ízek volt, ahol azt írja ennek oka, hogy egy helyi családi vállalkozás által készített savanyúság a közelmúltban bekerült a Vasvár megyei értéktárba. A rangos elismerést éppen a rendezvény napján hirdették ki hivatalosan. Befejeződött a Sportorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének nyári ponttelepítési programja. Fogható méretű 3 nyaras pontyok kerültek a vármegye horgászvizeibe a nyári szezon kezdetére. A telepítések során több vasi folyó és állóvíz halállománya gyarapodott. A Rábában 400 kg ponty került. A Hársas tó és a Magyar Szecsődi tó egyaránt 1000-1000 kg halállománnyal gazdagodott, míg a Vasvári tavak és a Püspök Molnári tó egyaránt 500-500 kg pontyot kapott. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy az iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni a 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Egymást követő generációk egyre több extrém meleg nappal találkoztak. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg. A 2013 és 25 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző XY és Z generáció születési időszakában együttvéve, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán, vagyis minden újabb generáció egyre több extrém meleg nappal találkozott már élete első éveiben, ezért fordulhat elő, hogy ugyanarról a nyárról egészen más emlékeink jönnek. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutya medencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezeteknek. Ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatok számára a legforróbb nyári hetekben, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: Több mint 600 dopping ellenőrzést végez el a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen a Nemzetközi Tesztelőügynökség. Az elmúlt egy hónapban már több mint 360 versenyen kívüli vizsgálatot is elvégeztek a tesztelőügynökség munkatársai, akik közül 40-nél is több kezdte meg tevékenységét a barceloniai nagyrajt során. A július 26-án záruló túron 23 csapat, 184 kerékpárosa vesz részt, magyar induló nincs.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körment rádiója. Körment rádiója. Ráfangolva. Mindig lesz egy szem. Mindig lesz.

0: Zsörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Lakossági fórumot tart Körmend önkormányzata. Petíció indult a Zsenyei Alkotóházért. Több mint 600 oktatási intézmény kapott állatbarát elismerést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági fórumot tart Körmend önkormányzata a Bástya utca felújításáról kedden 17 órától a Sinkovics Imre Filmszínházban. A rendezvényen a kivitelező társaság munkatársai ismertetik a beruházás részleteit. A projekt keretében a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti szakasza újul meg. Ez jelentős forgalmat bonyolít le, ugyanakkor a műszaki állapota leromlott, ezért a felújítása elsősorban a közlekedés biztonsági javítását szolgálja. Megújul az útpálya, a járda, korszerűsítik a közműveket és a közvilágítást, valamint kerékpáros vonalat alakítanak ki, rendezik a parkolást és a zöld felületek is megújulnak. Petíció indult a Zsenyei Alkotóház és a kastély jövőjének megőrzése érdekében, miután több mint 70 éven át működő kulturális intézmény bezárt és bizonytalanná vált az épület további hasznosítása. A petíciót néhány nap alatt több mint 500-an írták alá. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy vizsgálják felül az intézmény jelenlegi helyzetét, gondoskodjanak a kastély és a hozzá tartozó történeti park állagmegóvásáról, tisztázzák az épületből elszállított műemléki bútorok sorsát, valamint kezdődjön szakmai egyeztetés a Zsenyei Alkotóház jövőjéről. Új járművekkel, fejlesztő és vizsgáló eszközökkel bővítette szolgáltatásait a Rumkastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egy 218 millió forintos Európai Uniós támogatás segítségében. A pályázat a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekek fejlesztését szolgálta. A fejlesztésben a Rumkastély egymű mellett az Aranyhíd és a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat is részt vett. Az intézmény korszerű fejlesztő és diagnosztikai eszközöket, elektromos járműveket szereztek be, valamint szakmai továbbképzéseket is szerveztek. Szokatlanul meleg és napfényben gazdag június volt Szombathelyen. A Hungaromet szombathelyi főállomásának adatai alapján 2026 júniusa az átlagosnál jelentősen melegebb és naposabb, ugyanakkor csapadékban viszonylag szegény hónapnak bizonyult Szombathelyen. A havi középhőmérséklet 22 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg a 91-2020-as átlagot. A hónap legforróbb napján, 29-én a maximum elérte a 37,5 fokot. Pétervári Tibor, a Hungaromet szombathelyi észlelője a Vaholnak elmondta, a hónapban mintegy 63 mm csapadék hullott, ami az átlag körülbelül 80%-ának felel meg. Garázdaság miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség két férfi ellen közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádirat szerint egyikük Döröskei háza előtt kezdtek verekedni. Mindketten 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség szerint a vádlottak nyílt utcán tanúsított kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy a jelenlévükben megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. A két férfi bünteti jogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. A Kajak Kenu élménytábor kapta meg a múzeumok éjszakája egyik nyereményét. A táborban résztvevő gyerekek kapták meg. A dr. Batyány Stadtmann László Múzeum múzeumok éjszakája rendezvényén kisorsolt egyik nyereményt. A szerencsés nyertes felajánlotta ugyanis a táborozók javára egy 10 gombócos fagylalt utalvány nyertese döntött így. Rekordszámú 637 oktatási és gyermekvédelmi intézmény részesült állatbarát elismerésben az Állatorvos Tudományi Egyetemen közölte az intézmény állatvédelmi központja az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy 21 intézmény végzett dobogós helyen, és idén először az év vadállatvédő intézménye kategória győzteseit is kihirdették. Az Állatvédelem Gyerekeknek Szerkesztő Bizottsága 6. alkalommal hirdette meg a pályázatot az oktatási intézmények számára. 600. alkalommal játszotta a Mamma Mia című musicalt a Madách Színház. Az Abba slágerei írt darab jubilomi előadását pénteken láthatta a közönség. A Szirtes Tamás rendezte produkció a nyári időszakban július 12-ig több alkalommal látható Budapesten. A Mamma Mia című musical a Madách Színház színpadán 12 éve töretlen siker. Rekordszámú 62 turistaambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz a belföldi és a külföldi turisták, közölte a Horvát Egészségügyi Minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Faldum Gábor, a nők mezőnyében pedig Zelinka Gabriella nyerte szombaton a 42. alkalommal megrendezett vasivasember elnevezésű szombathelyi triatlon versenyt. Faldum 1 óra 47 perces idővel zárt az élem, Zelinka Gabriella 2 óra 2 perc alatt ért célba. A résztvevők a helyi csónakázótó vízében teljesítették az 1500 méter úszást, majd a Vaskörön, vagyis Szombathelyt elhagyva, több környékbeli kis települést érintve kerékpároztak 40 kilométert, zárásként pedig a Vas és Kanzáv múzeumfalun átfutottak 10 kilométert. A versenyen rekordot jelentő létszámban több mint 600 induló vett részt, 44 váltó és 486 egyén induló árajthoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli ülést tart a körmendi képviselőtestület. Befejeződött a nyári ponytelepítési program. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két kilátó is megújul Vasban. A Szombathelyi Erdészeti ZRT megkezdte két ikonikus orsi kilátó felújításának előkészítését, a munkák ideje alatt pedig fokozott óvatosságra kéri a látogatókat. A tervezett munkák a Farkaserdőben található Seglőrinc kilátót, valamint a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migazim István kilátót érintik. Mindkét 2015-ben átadott, mintegy 20 méter magas faszerkezet jelentős karbantartásra szorul, közölte a Szombathelyi Erdészet. A Serglőrinc kilátó a Kék Túra útvonalán Kált határában a Farkaserdő legmagasabb pontján áll, ahonnan tiszta időben a Kemenes hát, a Bakony vonulatai is láthatók. A Jeli Varázskert kilátója a Vasi hegyhát, valamint a Somlóhegy irányába nyújt panorámát. Az erdészet felhívja a figyelmet, hogy a kilátókat szeles, viharos időben nem ajánlott látogatni. A szükséges állagmegóvási és karbantartási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Rendkívüli ülést tart Körmend önkormányzatának képviselőtestülete kedden 9 órától a körmendi közös önkormányzati hivatal nagy termében. Pogács Mónika információi következnek.
2: A dr. Szabó Barna polgármester által összehívott ülésen a képviselők egyebek mellett döntenek a 2026. évi költségvetési rendelet módosításáról, megtárgyalják a belső ellenőrzési jelentéseket és a belső kontroller rendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot. Napirendre kerül egy támogatási pályázat benyújtása, a felújítandó önkormányzati utak és utcák kijelölése, több a közterületi játszóterek fejlesztéséhez szükséges döntés, valamint a körmendi központi temető bővítésével, szegélyépítésével és teleprendezésével kapcsolatos előterjesztés. A testület tárgyalja továbbá a körmendi híradó kiadására érkezett ajánlatokat, a temető fenntartási és kegyeleti feladatok ellátására kiírandó pályázatot, a Korona udvar területén található önkormányzati ingatlan és raktár hasznosításának lehetőségeit, valamint egy eladást ajánlatot és egy egyéni vállalkozói kérelmet is. A napirendi pontok közt szerepel egy tervezett szélerőmű létesítésének ügye, a térítésmentes vízi közmű vagyon átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása, bizottsági elnök választása, valamint a Basketball Körmend Sport Kft. Kérelmének megtárgyalása.
1: Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárvatartás idejét vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. 22. alkalommal rendezte meg Hosszú Pereszteg önkormányzata a Szajki tavaknál a hagyományos főzőversenyt, amely az évek során a polgármesterek találkozójából a térség egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé nőtte ki magát. Az idei megmérettetésre már nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek, hagyományőrző egyesületek, tűzoltók és baráti társaságok is nevezhettek, összesen 29 csapat ragadott fakan alatt. Az idei főzőverseny központi témája a savanykás ízek volt, ahol azt írja ennek oka, hogy egy helyi családi vállalkozás által készített savanyúság a közelmúltban bekerült a Vasvár megyei értéktárba. A rangos elismerést éppen a rendezvény napján hirdették ki hivatalosan. Befejeződött a Sportorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségének nyári ponttelepítési programja. Fogható méretű háromnyaras pontyok kerültek a vármegye horgászvizeibe a nyári szezon kezdetére. A telepítések során több vasi folyó és állóvíz halállománya gyarapodott. A Rábában 400 kg ponty került. A Hársas tó és a Magyar Szecsődi tó egyaránt 1000-1000 kg halállománnyal gazdagodott, míg a Vasvári tavak és a Püspök Molnári tó egyaránt 500-500 kg pontyot kapott. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy az iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni a 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítsa a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Egymást követő generációk egyre több extrém meleg nappal találkoztak. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg. A 2013 és 25 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző XY és Z generáció születési időszakában együttvéve, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Vagyis minden újabb generáció egyre több extrém meleg nappal találkozott már élete első éveiben, ezért fordulhat elő, hogy ugyanarról a nyárról egészen más emlékeink vannak. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű, árnyékolót, kutya, medencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezeteknek. Ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatok számára a legforróbb nyári hetekben, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: Több mint 600 doping ellenőrzést végez el a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség. Az elmúlt egy hónapban már több mint 360 versenyen kívüli vizsgálatot is elvégeztek a tesztelő ügynökség munkatársai, akik közül 40-nél is több kezdte meg tevékenységét a barceloniai nagyrajt során. A július 26-án záruló túron 23 csapat, 184 kerékpárosa vesz részt, magyar induló nincs.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági fórumot tart Görmend önkormányzata. Petíció indult a Zsenyei Alkotóházért. Több mint 600 oktatási intézmény kapott állatbarát elismerést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági fórumot tart Görmend önkormányzata a Bástya utca felújításáról kedden 17 órától a Sinkovics Imre Filmszínházban. A rendezvényen a kivitelező társaság munkatársai ismertetik a beruházás részleteit. A projekt keretében a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti szakasza újul meg. Ez jelentős forgalmat bonyolít le, ugyanakkor a műszaki állapota leromlott, ezért a felújítása elsősorban a közlekedés biztonsági javítását szolgálja. Megújul az útpálya, a járda, korszerűsítik a közműveket és a közvilágítást, valamint kerékpáros vonalat alakítanak ki, rendezik a parkolást és a zöld felületek is megújulnak. Petíció indult a Zsenyei Alkotóház és a kastély jövőjének megőrzése érdekében, miután több mint 70 éven át működő kulturális intézmény bezárt és bizonytalanná vált az épület további hasznosítása. A petíciót néhány nap alatt több mint 500-an írták alá. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy vizsgálják felül az intézmény jelenlegi helyzetét, gondoskodjanak a kastély és a hozzá tartozó történeti park állagmegóvásáról, tisztázzák az épületből elszállított műemléki bútorok sorsát, valamint kezdődjön szakmai egyeztetés a Zsenyei Alkotóház jövőjéről. Új járművekkel, fejlesztő és vizsgáló eszközökkel bővítette szolgáltatásait a Rumkastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egy 218 millió forintos Európai Uniós támogatás segítségével. A pályázat a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekek fejlesztését szolgálta. A fejlesztésben a Rumkastély egymű mellett az Aranyhíd és a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat is részt vett. Az intézmény korszerű fejlesztő és diagnosztikai eszközöket, elektromos járműveket szereztek be, valamint szakmai továbbképzéseket is szerveztek. Szokatlanul meleg és napfényben gazdag június volt Szombathelyen. A Hungaromet szombathelyi főállomásának adatai alapján 2026 júniusa az átlagosnál jelentősen melegebb és naposabb, ugyanakkor csapadékban viszonylag szegény hónapnak bizonyult Szombathelyen. A havi középhőmérséklet 22 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg a 91-2020-as átlagot. A hónap legforróbb napján, 29-én a maximum elérte a 37,5 fokot. Pétervári Tibor, a Hungaromet szombathelyi észlelője a Vaholnak elmondta, a hónapban mintegy 63 mm csapadék hullott, ami az átlag körülbelül 80%-ának felel meg. Garázdaság miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség két férfi ellen közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádirat szerint egyikük Döröskei háza előtt kezdtek verekedni. Mindketten 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség szerint a vádlottak nyílt utcán tanúsított kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy a jelenlévükben megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. A két férfi büntetőjogi felelősségéről a Körmendi járásbíróság dönt. A kajak-kenu élménytábor kapta meg a múzeumok éjszakája egyik nyereményét. A táborban résztvevő gyerekek kapták meg. A dr. Batyány Stadtmann László Múzeum múzeumok éjszakája rendezvényén kisorsolt egyik nyereményt. A szerencsés nyertes felajánlotta ugyanis a táborozók javára egy 10 gombócos fagylalt utalvány nyertese döntött így. Rekordszámú 637 oktatási és gyermekvédelmi intézmény részesült állatbarát elismerésben az Állatorvos Tudományi Egyetemen közölte az intézmény állatvédelmi központja az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy 21 intézmény végzett dobogós helyen, és idén először az év vadállatvédő intézménye kategória győzteseit is kihirdették. Az Állatvédelem Gyerekeknek Szerkesztő Bizottsága 6. alkalommal hirdette meg a pályázatot az oktatási intézmények számára. 600. alkalommal játszotta a Mamma Mia című musicalt a Madách Színház. Az Abba slágerei íráért darab jubilómi előadását pénteken láthatta a közönség. A Szirtes Tamás rendezte produkció a nyári időszakban, július 12-ig több alkalommal látható Budapesten. A Mamma Mia című musical a Madách Színház színpadán 12 éve töretlen siker. Rekordszámú 62 turista ambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz. A belföldi és a külföldi turisták, közölte a horvát egészségügyi minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Faldum Gábor, a nők mezőnyében pedig Zelinka Gabriella nyerte szombaton a 42. alkalommal megrendezett vasivasember elnevezésű szombathelyi triatlon versenyt. Faldum 1 óra 47 perces idővel zárt az élen, Zelinka Gabriella 2 óra 2 perc alatt ért célba. A résztvevők a helyi csónakázótó vízében teljesítették az 1500 méter úszást, majd a Vaskörön, vagyis Szombathelyt elhagyva több környékbeli kis települést érintve kerékpároztak 40 kilométert, zárásként pedig a Vas és Kanzáv múzeumfalun átfutottak 10 kilométert. A versenyen rekordot jelentő létszámban több mint 600 induló vett részt, 44 váltó és 486 egyén induló árajthoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli ülést tart a körmendi képviselőtestület. Befejeződött a nyári ponttelepítési program. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két kilátó is megújul Vasban. A Szombathelyi Erdészeti ZRT megkezdte két ikonikus orsi kilátó felújításának előkészítését, a munkák ideje alatt pedig fokozott óvatosságra kéri a látogatókat. A tervezett munkák a Farkaserdőben található Seglőrinc kilátót, valamint a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migazim István kilátót érintik. Mindkét 2015-ben átadott, mintegy 20 méter magas faszerkezet jelentős karbantartásra szorul, közölte a Szombathelyi Erdészet. A Seglőrinc kilátó a Kék Túra útvonalán Kált határában a Farkaserdő legmagasabb pontján áll, ahonnan tiszta időben a Kemenes hát, a Bakony vonulatai is láthatók. A Jeli Varázskert kilátója a Vasi hegyhát, valamint a Somlóhegy irányába nyújt panorámát. Az erdészet felhívja a figyelmet, hogy a kilátókat szeles, viharos időben nem ajánlott látogatni. A szükséges állagmegóvási és karbantartási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Rendkívüli ülést tart Körmend önkormányzatának képviselőtestülete kedden 9 órától a körmendi közös önkormányzati hivatal nagy termében. Pogács Mónika információi következnek.
2: A dr. Szabó Barna polgármester által összehívott ülésen a képviselők egyebek mellett döntenek a 2026. évi költségvetési rendelet módosításáról, megtárgyalják a belső ellenőrzési jelentéseket és a belső kontrollerrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot. Napirendre kerül egy támogatási pályázat benyújtása, a felújítandó önkormányzati utak és utcák kijelölése, több a közterületi játszóterek fejlesztéséhez szükséges döntés, valamint a körmendi központi temető bővítésével, szegélyépítésével és teleprendezésével kapcsolatos előterjesztés. A testület tárgyalja továbbá a körmendi híradó kiadására érkezett ajánlatokat, a temető fenntartási és kegyeleti feladatok ellátására kiírandó pályázatot, a Korona udvar területén található önkormányzati ingatlan és raktár hasznosításának lehetőségeit, valamint egy eladási ajánlatot és egy egyéni vállalkozói kérelmet is. A napirendi pontok közt szerepel egy tervezett szélerőmű létesítésének ügye, a térítésmentes vízi közmű vagyon átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása, bizottsági elnök választása, valamint a Basketball Körmend Sport Kft. Kérelmének megtárgyalása.
1: Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárvatartás idejét vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. 22. alkalommal rendezte meg Hosszú Pereszteg önkormányzata a Szajki tavaknál a hagyományos főzőversenyt, amely az évek során a polgármesterek találkozójából a térség egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé nőtte ki magát. Az idei megmérettetésre már nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek, hagyományőrző egyesületek, tűzoltók és baráti társaságok is nevezhettek. Összesen 29 csapat ragadott fakan alatt. Az idei főzőverseny központi témája a savanykás ízek volt, ahol azt írja ennek oka, hogy egy helyi családi vállalkozás által készített savanyúság a közelmúltban bekerült a Vasvár megyei értéktárba. A rangos elismerést éppen a rendezvény napján hirdették ki hivatalosan. Befejeződött a Sportorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének nyári ponttelepítési programja. Fogható méretű 3 nyaras pontyok kerültek a vármegye horgászvizeibe a nyári szezon kezdetére. A telepítések során több vasi folyó és állóvíz halállománya gyarapodott. A Rábában 400 kg ponty került. A Hársas tó és a Magyar Szecsődi tó egyaránt 1000-1000 kg halállománnyal gazdagodott, míg a Vasvári tavak és a Püspök Molnári tó egyaránt 500-500 kg pontyot kapott. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy az iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni a 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Egymást követő generációk egyre több extrém meleg nappal találkoztak. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg. A 2013 és 25 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző XY és Z generáció születési időszakában együttvéve, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán, vagyis minden újabb generáció egyre több extrém meleg nappal találkozott már élete első éveiben, ezért fordulhat elő, hogy ugyanarról a nyárról egészen más emlékeink vannak. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutya medencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezeteknek. Ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatok számára a legforróbb nyári hetekben, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: Több mint 600 doping ellenőrzést végez el a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség. Az elmúlt egy hónapban már több mint 360 versenyen kívüli vizsgálatot is elvégeztek a tesztelő ügynökség munkatársai, akik közül 40-nél is több kezdte meg tevékenységét a barceloniai nagyrajt során. A július 26-án záruló túron 23 csapat, 184 kerékpárosa vesz részt, magyar induló nincs.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági fórumot tart Körmend önkormányzata. Petíció indult a Zsenyei Alkotóházért. Több mint 600 oktatási intézmény kapott állatbarát elismerést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági fórumot tart Körmend önkormányzata a Bástya utca felújításáról kedden 17 órától a Sinkovics Imre Filmszínházban. A rendezvényen a kivitelező társaság munkatársai ismertetik a beruházás részleteit. A projekt keretében a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti szakasza újul meg. Ez jelentős forgalmat bonyolít le, ugyanakkor a műszaki állapota leromlott, ezért a felújítása elsősorban a közlekedés biztonsági javítását szolgálja. Megújul az útpálya, a járda, korszerűsítik a közműveket és a közvilágítást, valamint kerékpáros vonalat alakítanak ki, rendezik a parkolást és a zöld felületek is megújulnak. Petíció indult a Zsenyei Alkotóház és a kastély jövőjének megőrzése érdekében, miután több mint 70 éven át működő kulturális intézmény bezárt és bizonytalanná vált az épület további hasznosítása. A petíciót néhány nap alatt több mint 500-an írták alá. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy vizsgálják felül az intézmény jelenlegi helyzetét, gondoskodjanak a kastély és a hozzá tartozó történeti park állagmegóvásáról, tisztázzák az épületből elszállított műemléki bútorok sorsát, valamint kezdődjön szakmai egyeztetés a Zsenyei Alkotóház jövőjéről. Új járművekkel, fejlesztő és vizsgáló eszközökkel bővítette szolgáltatásait a Rumkastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egy 218 millió forintos Európai Uniós támogatás segítségével. A pályázat a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekek fejlesztését szolgálta. A fejlesztésben a Rumkastély egymű mellett az Aranyhíd és a Vasvármegyei Pedagógiai Szakszolgálat is részt vett. Az intézmény korszerű fejlesztő és diagnosztikai eszközöket, elektromos járműveket szereztek be, valamint szakmai továbbképzéseket is szerveztek. Szokatlanul meleg és napfényben gazdag június volt Szombathelyen. A Hungaromet szombathelyi főállomásának adatai alapján 2026 júniusa az átlagosnál jelentősen melegebb és naposabb, ugyanakkor csapadékban viszonylag szegény hónapnak bizonyult Szombathelyen. A havi középhőmérséklet 22 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg a 91-2020-as átlagot. A hónap legforróbb napján, 29-én a maximum elérte a 37,5 fokot. Pétervári Tibor, a Hungaromet szombathelyi észlelője a Vaholnak elmondta, a hónapban mintegy 63 mm csapadék hullott, ami az átlag körülbelül 80%-ának felel meg. Garázdaság miatt emelt vádat a szombathelyi járás ügyészség két férfi ellen, közölte a Vasvármegyei Főügyészség. A vádirat szerint egyikük Döröskei háza előtt kezdtek verekedni, mindketten 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség szerint a vádlottak nyílt utcán tanúsított kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy a jelenlévükben megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, a két férfi bünteti jogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. A kajak-kenu élménytábor kapta meg a múzeumok éjszakája egyik nyereményét. A táborban résztvevő gyerekek kapták meg. A dr. Batyány-Stadtmann László Múzeum múzeumok éjszakája rendezvényén kisorsolt egyik nyereményt. A szerencsés nyertes felajánlotta ugyanis a táborozók javára egy 10 gombócos fagylalt utalvány nyertese döntött így. Rekordszámú 637 oktatási és gyermekvédelmi intézmény részesült állatbarát elismerésben az Állatorvos Tudományi Egyetemen, közölte az intézmény állatvédelmi központja az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy 21 intézmény végzett dobogós helyen, és idén először az év vadállatvédő intézménye kategória győzteseit is kihirdették. Az Állatvédelem Gyerekeknek Szerkesztő Bizottsága 6. alkalommal hirdette meg a pályázatot az oktatási intézmények számára. 600. alkalommal játszotta a Mamma Mia című musicalt a Madách Színház. Az Abba slágerei írt darab jubilomi előadását pénteken láthatta a közönség. A Szirtes Tamás rendezte produkció a nyári időszakban, július 12-ig több alkalommal látható Budapesten. A Mamma Mia című musical a Madách Színház színpadán 12 éve töretlen siker. Rekordszámú 62 turistaambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz. A belföldi és a külföldi turisták, közölte a horvát egészségügyi minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Faldum Gábor, a nők mezőnyében pedig Zelinka Gabriella nyerte szombaton a 42. alkalommal megrendezett vasi vasember elnevezésű szombathelyi triatlon versenyt. Faldum 1 óra 47 perces idővel zárt az élen, Zelinka Gabriella 2 óra 2 perc alatt ért célba. A résztvevők a helyi csónakázótó vízében teljesítették az 1500 méter úszást, majd a Vaskörön, vagyis Szombathelyt elhagyva, több környékbeli kis települést érintve kerékpároztak 40 kilométert, zárásként pedig a Vas és Kanzá múzeumfalun átfutottak 10 kilométert. A versenyen rekordot jelentő létszámban több mint 600 induló vett részt, 44 váltó és 486 egyén induló árajthoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli ülést tart a körmendi képviselőtestület. Befejeződött a nyári ponytelepítési program. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két kilátó is megújul Vasban. A Szombathelyi Erdészeti ZRT megkezdte két ikonikus orsi kilátó felújításának előkészítését, a munkák ideje alatt pedig fokozott óvatosságra kéri a látogatókat. A tervezett munkák a Farkaserdőben található Seglőrinc kilátót, valamint a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migazim István kilátót érintik. Mindkét 2015-ben átadott, mintegy 20 méter magas faszerkezet jelentős karbantartásra szorul, közölte a Szombathelyi Erdészet. A Seglőrinc kilátó a Kék Túra útvonalán Kált határában a Farkaserdő legmagasabb pontján áll, ahonnan tiszta időben a Kemenes hát, a Bakony vonulatai is láthatók. A Jeli Varázskert kilátója a Vasi hegyhát, valamint a Somlóhegy irányába nyújt panorámát. Az erdészet felhívja a figyelmet, hogy a kilátókat szeles, viharos időben nem ajánlott látogatni. A szükséges állagmegóvási és karbantartási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Rendkívüli ülést tart Körmend önkormányzatának képviselőtestülete kedden 9 órától a körmendi közös önkormányzati hivatal nagy termében. Pogács Mónika információi következnek.
2: A dr. Szabó Barna polgármester által összehívott ülésen a képviselők egyebek mellett döntenek a 2026. évi költségvetési rendelet módosításáról, megtárgyalják a belső ellenőrzési jelentéseket és a belső kontrollerrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot. Napirendre kerül egy támogatási pályázat benyújtása, a felújítandó önkormányzati utak és utcák kijelölése, több a közterületi játszóterek fejlesztéséhez szükséges döntés, valamint a körmendi központi temető bővítésével, szegélyépítésével és teleprendezésével kapcsolatos előterjesztés. A testület tárgyalja továbbá a körmendi híradó kiadására érkezett ajánlatokat, a temető fenntartási és kegyeleti feladatok ellátására kiírandó pályázatot, a Korona udvar területén található önkormányzati ingatlan és raktár hasznosításának lehetőségeit, valamint egy eladási ajánlatot és egy egyéni vállalkozói kérelmet is. A napirendi pontok közt szerepel egy tervezett szélerőmű létesítésének ügye, a térítésmentes vízi közmű vagyon átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása, bizottsági elnök választása, valamint a Basketball Körmend Sport Kft. Kérelmének megtárgyalása.
1: Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárvatartás idejét vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. 22. alkalommal rendezte meg Hosszú Pereszteg önkormányzata a Szajki tavaknál a hagyományos főzőversenyt, amely az évek során a polgármesterek találkozójából a térség egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé nőtte ki magát. Az idei megmérettetésre már nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek, hagyományőrző egyesületek, tűzoltók és baráti társaságok is nevezhettek. Összesen 29 csapat ragadott fakan alatt. Az idei főzőverseny központi témája a savanykás ízek volt, ahol azt írja ennek oka, hogy egy helyi családi vállalkozás által készített savanyúság a közelmúltban bekerült a Vasvár megyei értéktárba. A rangos elismerést éppen a rendezvény napján hirdették ki hivatalosan. Befejeződött a Sportorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének nyári ponytelepítési programja. Fogható méretű 3 nyaras pontyok kerültek a vármegye horgászvizeibe a nyári szezon kezdetére. A telepítések során több vasi folyó és állóvíz halállománya gyarapodott. A Rábában 400 kg ponty került. A Hársas tó és a Magyar Szecsődi tó egyaránt 1000-1000 kg halállománnyal gazdagodott, míg a Vasvári tavak és a Püspök Molnári tó egyaránt 500-500 kg pontyot kapott. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy az iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni a 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítsa a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Egymást követő generációk egyre több extrém meleg nappal találkoztak. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg. A 2013 és 25 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző XY és Z generáció születési időszakában együttvéve, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán, vagyis minden újabb generáció egyre több extrém meleg nappal találkozott már élete első éveiben, ezért fordulhat elő, hogy ugyanarról a nyárról egészen más emlékeink vannak. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutya medencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezeteknek. Ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatok számára a legforróbb nyári hetekben, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: Több mint 600 doping ellenőrzést végez el a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen a Nemzetközi Tesztelőügynökség. Az elmúlt egy hónapban már több mint 360 versenyen kívüli vizsgálatot is elvégeztek a tesztelőügynökség munkatársai, akik közül 40-nél is több kezdte meg tevékenységét a barceloniai nagyrajt során. A július 26-án záruló túron 23 csapat, 184 kerékpárosa vesz részt, magyar induló nincs.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, a legmelegebb órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

napot mindenkinek, elindult a hétes délutánja itt a 99.8-on, a Körmend FM-en, a mikrofonnál pedig ma is Tóth Cilit hallhatják, és egészen 5-ig leszek itt önökkel, hozok ma is jó kis érdekességeket, hasznos infokat, meg persze szólnak a jó zenék a folytatásban is. Sophie Tucker és Nervo Best Friend című közöse szólt az elmúlt percekben, a folytatásban pedig Anastasia érkezik, és a Sick and Tired, valamint Morionas és a Fél lábbal is szól majd nálunk. Ezzel a két jó kis dallal kívánok mindenkinek szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást ma is velünk.

0: közlekedési információk.
1: Ma is érdemes a térség útjain körül tekintően autózni, hiszen többek közt kaszálás miatt lassabb a haladás a Körmendi-Ágszombathely összekötő úton, illetve ugyancsak kaszálnak a 86-oson, a Rédics felé autózóknak kell sávlezárásra számítani, egy forgalmi sávot tudnak használni az Egyházas Rádóc Körmend közti 2x2 sávos szakaszon. Egyházas Rádóc, valamint Szombathely Körmendi úti körforgalom közti szakaszon pedig félpályás zárás mellett dolgoznak a szakemberek. Forgalomkorlátozás van ugyancsak kaszálás miatt érvényben az Egyházas Hollós Sorokpolány összekötő úton, a Rábahidvég Kissunyom, valamint ugyancsak az Egyházas Hollós Sorokpolány összekötő úton pedig egy-egy rövid szakaszon kátyúzás is lassítja a haladást. Végül pedig Pankasz és Ivánc közt is kiépített terelés mellett tudnak haladni az autósok, itt is kaszálás miatt kell munkagépeket kerülgetni. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit az utakon, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és télikertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
5: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagypajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Jennifer Page és a Crash szólt nálunk itt a 99.8-on. Bár a meteorológusok a délután hátralévő részére túlnyoman napos időt ígértek, egyelőre inkább a felhők uralják felettünk az eget, ami persze egy hidegfrontnak köszönhető, ami itt súrolja a térséget. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, úgyhogy esernyő esőkabát nélkül semmiképpen ne induljanak el otthonról. Ettől függetlenül a hőmérséklet 25 fok körül alakul, úgyhogy kellemes időben van részünk, én úgy gondolom. Ezen még segít az is, hogy a nyugati észak-nyugati szél helyenként élénk, úgyhogy emiatt is van az, hogy egy kicsit hűvösebbnek érezzük az időjárást. Holnap a maihoz hasonlóan változóan felhős napos időre lehet készülni, záporokkal, zivatarokkal, itt a térségben nem igazán, inkább az ország észak-keleti részén lehet majd számolni, de legtöbb helyen így is hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. A nyugati szél továbbra is élénk időnként erős marad, a reggeli órákban 10 és 19 fok közé hűl a levegő, úgyhogy igazán csípős lesz a reggelünk, délutára pedig ismét melegszik az idő, 27 és 33 fok közti maximumokra számíthatunk az országban, na meg itt a térségben is. A hidegfront miatt a frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok és keringési problémák jelentkezhetnek, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, a szeles idő pedig fokozhatja a fejfájást, emellett ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat az arra érzékenyeknél. Szóval, ha ma egy kicsit beágyattabbak, ingerültebbek vagyunk, az a hidegfrontnak tudható be. Vigyázzanak magukra!

21 Pilots és a Stressed Out szólt a 99.8-on a Körmend FM-en az elmúlt percekben, hamarosan pedig 2 óra, úgyhogy átengedem a helyem Lakosi Gabinak, hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán jövök vissza, és folytatjuk a délutánt, önök se menjenek nagyon messzire.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági fórumot tart Görmend önkormányzata. Petíció indult a Zsenyei Alkotóházért. Több mint 600 oktatási intézmény kapott állatbarát elismerést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági fórumot tart Görmend önkormányzata a Bástya utca felújításáról kedden 17 órától a Sinkovics Imre Filmszínházban. A rendezvényen a kivitelező társaság munkatársai ismertetik a beruházás részleteit. A projekt keretében a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti szakasza újul meg. Ez jelentős forgalmat bonyolít le, ugyanakkor a műszaki állapota leromlott, ezért a felújítása elsősorban a közlekedés biztonsági javítását szolgálja. Megújul az útpálya, a járda, korszerűsítik a közműveket és a közvilágítást, valamint kerékpáros vonalat alakítanak ki, rendezik a parkolást és a zöld felületek is megújulnak. Petíció indult a Zsenyei Alkotóház és a kastély jövőjének megőrzése érdekében, miután több mint 70 éven át működő kulturális intézmény bezárt és bizonytalanná vált az épület további hasznosítása. A petíciót néhány nap alatt több mint 500-an írták alá. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy vizsgálják felül az intézmény jelenlegi helyzetét, gondoskodjanak a kastély és a hozzá tartozó történeti park állagmegóvásáról, tisztázzák az épületből elszállított műemléki bútorok sorsát, valamint kezdődjön szakmai egyeztetés a Zsenyei Alkotóház jövőjéről. Új járművekkel, fejlesztő és vizsgáló eszközökkel bővítette szolgáltatásait a Rumkastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egy 218 millió forintos Európai Uniós támogatás segítségével. A pályázat a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekek fejlesztését szolgálta. A fejlesztésben a Rumkastély egymű mellett az Aranyhíd és a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat is részt vett. Az intézmények korszerű fejlesztő és diagnosztikai eszközöket, elektromos járműveket szereztek be, valamint szakmai továbbképzéseket is szerveztek. Szokatlanul meleg és napfényben gazdag június volt Szombathelyen. A Hungaromet szombathelyi főállomásának adatai alapján 2026 júniusa az átlagosnál jelentősen melegebb és naposabb, ugyanakkor csapadékban viszonylag szegény hónapnak bizonyult Szombathelyen. A havi középhőmérséklet 22 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg a 91-2020-as átlagot. A hónap legforróbb napján, 29-én a maximum elérte a 37,5 fokot. Pétervári Tibor, a Hungaromet szombathelyi észlelője a Vaholnak elmondta, a hónapban mintegy 63 mm csapadék hullott, ami az átlag körülbelül 80%-ának felel meg. Garázdaság miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség két férfi ellen közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádirat szerint egyikük Döröskei háza előtt kezdtek verekedni, mindketten 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség szerint a vádlottak nyílt utcán tanúsított kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, a két férfi büntetőjogi felelősségéről a Körmendi járásbíróság dönt. A Kajak Kenu élménytábor kapta meg a múzeumok éjszakája egyik nyereményét. A táborban résztvevő gyerekek kapták meg. A dr. Batyány Stadtmann László Múzeum múzeumok éjszakája rendezvényén kisorsolt egyik nyereményt. A szerencsés nyertes felajánlotta ugyanis a táborozók javára egy 10 gombócos fagylalt utalvány nyertese döntött így. Rekordszámú 637 oktatási és gyermekvédelmi intézmény részesült állatbarát elismerésben az Állatorvostudományi Egyetemen közölte az intézmény állatvédelmi központja az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy 21 intézmény végzett dobogós helyen, és idén először az év vadállatvédő intézménye kategória győzteseit is kihirdették. Az Állatvédelem Gyerekeknek Szerkesztő Bizottsága 6. alkalommal hirdette meg a pályázatot az oktatási intézmények számára. 600. alkalommal játszotta a Mamma Mia című musicalt a Madách Színház. Az Abba slágerei íreír darab jubilómi előadását pénteken láthatta a közönség. A Szirtes Tamás rendezte produkció a nyári időszakban, július 12-ig több alkalommal látható Budapesten. A Mamma Mia című musical a Madách Színház színpadán 12 éve töretlen siker. Rekordszámú 62 turista ambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz. A belföldi és a külföldi turisták, közölte a horvát egészségügyi minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Faldum Gábor, a nők mezőnyében pedig Zelinka Gabriella nyerte szombaton a 42. alkalommal megrendezett vasívas ember elnevezésű szombathelyi triatlon versenyt. Faldum 1 óra 47 perces idővel zárt az élem, Zelinka Gabriella 2 óra 2 perc alatt ért célba. A résztvevők a helyi csónakázótó vízében teljesítették az 1500 méter úszást, majd a Vaskörön, vagyis Szombathelyt elhagyva több környékbeli kis települést érintve kerékpároztak 40 kilométert, zárásként pedig a Vas és Kanzáv múzeumfalun átfutottak 10 kilométert. A versenyen rekordot jelentő létszámban több mint 600 induló vett részt, 44 váltó és 486 egyén induló áll rajthoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, és helyenként futózápor a zivatarra számítani lehet. Élénk erős lesz a nyugati, a szél, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 32 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Újra itt vagyok, folytatódik a délután, a 99.8-on, a Körmend FM-en egy perccel vagyunk, 4:43 után én Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, 5-ig lesznek itt az éterben. Fast Boy, Rácz Gergő, Orsovai René és Kelly Clarkson indították az órát. Hamarosan érkezik majd a Zaporozsac és a Movie Star, de előttük Bruno Mars újdonságát indítom. Ez nem más, mint az I Just Might. Jó rádiózást!

Szép napot mindenkinek, elindult a hétesről délutánja itt a 99.8-on, a Körmend FM-en, a mikrofonnál pedig ma is Tóth Cilit hallhatják, és egészen 5-ig leszek itt önökkel, hozok ma is jó kis érdekességeket, hasznos infokat, meg persze szólnak a jó zenék a folytatásban is. Sophie Tucker és Nervo Best Friend című közöse szólt az elmúlt percekben, a folytatásban pedig Anastasia érkezik, és a Sick and Tired, valamint Morionas és a Fél lábbal is szól majd nálunk. Ezzel a két jó kis dallal kívánok mindenkinek szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást ma is velünk.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mit kínál idén nyáron a Muse Fun and Wellness Park itt Körmenden a vendégeknek? Ezt kérdezzük Dercsényi Orsitól, a létesítmény programigazgatójától.
2: A Muse Fun and Wellness Parkban idén is igazi nyári hangulat várja vendégeket Körmenden. Karibi hangulatú kültéri medencénk, csúszdánk, kényelmes napozó teraszunk és a poolbar hűsítő koktéljai gondoskodnak arról, hogy akár egyetlen délután is igazi kikapcsolódás legyen.
1: Van valamilyen különleges ajánlatotok is?
2: Igen, elindítottuk a La Terrazza csomagunkat, amelyben a fürdőbelépő mellé egy olasz antipasztitál is jár, amit a La Terrazzán lehet elfogyasztani. Így a fürdőzés mellé egy kis olasz életérzés is társul.
1: Milyen programokkal készültek a közeljövőben?
2: Pénteken a La Terrazzán Mionetto Prosecco kóstolóval várjuk vendégeinket, emellett természetesen a bowling pályáink is egész nyáron nyitva tartanak. Akár családdal, barátokkal, vagy egy esti kikapcsolódásra érkeznek, nálunk mindenki talál magának élményt.
1: Hol találhatnak további információkat az érdeklődők?
2: A részletes programokat és az aktuális ajánlatokat a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán, valamint a weboldalunkon találják meg. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness Park programigazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Navagana a Dance Again Pink sikere forgott a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Július 6-át írunk, ma a Csabákat köszöntjük, és természetesen mindenkit, aki ma ünnepli a névnapját vagy a születésnapját, Isten éltesse önöket. És egy kis időutazás, hiszen pontosan ezen a napon, 1941. július 6-án állt át Magyarország a jobboldali közlekedésre, vagyis 85 évvel ezelőtt született meg az a szabály, amit ma már teljesen természetesnek veszünk, jobbra hajts. Korábban nálunk, akár csak egykor a rómaiaknál a bal oldalon közlekedtek, azt tartották praktikusnak, hiszen így könnyebb volt fegyvert rántani, ha váratlanul ellenség bukkant fel. A 19. századra azonban Európa nagy része már áttért a jobboldali közlekedésre, Magyarország viszont csak később követte. Ezt a példát, az átállást nem csak a fejlődő közlekedés és a nagyobb járművek tették szükségessé, hanem bizony a nemzetközi forgalom is. A külföldről érkezőknek ugyanis komoly fejtörést okozott, hogy nálunk még a másik oldalon kell vezetni. Érdekesség még, hogy 1941. július 6-án csak a vidéki területek álltak át, Budapest és környéke pedig csak november 9-én, mert a fővárosban sokkal nagyobb átalakításokra volt szükség. És ekkor született meg az a máig ismert és használt szlogen is, amit mindenki ismer, és már az előbb is említettem, jobbra hajts. Ki gondolta volna, hogy ez a ma már teljesen hétköznapi szabály éppen ezen a napon írta be magát a magyar közlekedés történetében, tehát 85 éve közlekedünk a jobb oldalon.

U2, Ed Sheeran és Teres Topolja, valamint a Yours Eternal című legfrissebb közös forgott a 99.8-on, a folytatásban pedig Lakosi Gabi vált a stúdióban ismét, hiszen nem sokára 3 óra hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök vissza a hírek után, hiszen van még bő 2 óra ennyi időnk a hét első délutánjából, önök sem menjenek messzire a készülékektől, Zola, és a sehova se passzolok, ez a jó kis dal pedig pörög még a hírek előtt itt a Város Rádiójában.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli ülés tart a körmendi képviselőtestület. Befejeződött a nyári ponytelepítési program. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két kilátó is megújul Vasban. A Szombathelyi Erdészeti ZRT megkezdte két ikonikus orsi kilátó felújításának előkészítését, a munkák ideje alatt pedig fokozott óvatosságra kéri a látogatókat. A tervezett munkák a Farkaserdőben található Sedlőrinc kilátót, valamint a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migazim István kilátót érintik. Mindkét 2015-ben átadott, mintegy 20 méter magas faszerkezet jelentős karbantartásra szorul, közölte a Szombathelyi Erdészet. A Sedlőrinc kilátó a Kék túra útvonalán Kált határában a Farkaserdő legmagasabb pontján áll, ahonnan tiszta időben a Kemenes hát, a Bakony vonulatai is láthatók. A Jeli Varázskert kilátója a Vasi hegyhát, valamint a Somlóhegy irányába nyújt panorámát. Az erdészet felhívja a figyelmet, hogy a kilátókat szeles, viharos időben nem ajánlott látogatni. A szükséges állagmegóvási és karbantartási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Rendkívüli ülést tart Körmend önkormányzatának képviselőtestülete kedden 9 órától a körmendi közös önkormányzati hivatal nagy termében. Pogács Mónika információi következnek.
2: A dr. Szabó Barna polgármester által összehívott ülésen a képviselők egyebek mellett döntenek a 2026. évi költségvetési rendelet módosításáról, megtárgyalják a belső ellenőrzési jelentéseket és a belső kontrollerrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot. Napirendre kerül egy támogatási pályázat benyújtása, a felújítandó önkormányzati utak és utcák kijelölése, több a közterületi játszóterek fejlesztéséhez szükséges döntés, valamint a körmendi központi temető bővítésével, szegélyépítésével és teleprendezésével kapcsolatos előterjesztés. A testület tárgyalja továbbá a körmendi híradó kiadására érkezett ajánlatokat, a temető fenntartási és kegyeleti feladatok ellátására kiírandó pályázatot, a Korona udvar területén található önkormányzati ingatlan és raktár hasznosításának lehetőségeit, valamint egy eladási ajánlatot és egy egyéni vállalkozói kérelmet is. A napirendi pontok közt szerepel egy tervezett szélerőmű létesítésének ügye, a térítésmentes vízi közmű vagyon átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása, bizottsági elnök választása, valamint a Basketball Körmend Sport Kft. Kérelmének megtárgyalása.
1: Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárvatartás idejét vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. 22. alkalommal rendezte meg Hosszú Pereszteg önkormányzata a Szajki tavaknál a hagyományos főzőversenyt, amely az évek során a polgármesterek találkozójából a térség egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé nőtte ki magát. Az idei megmérettetésre már nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek, hagyományőrző egyesületek, tűzoltók és baráti társaságok is nevezhettek. Összesen 29 csapat ragadott fakan alatt. Az idei főzőverseny központi témája a savanykás ízek volt, ahol azt írja ennek oka, hogy egy helyi családi vállalkozás által készített savanyúság a közelmúltban bekerült a Vasvár megyei értéktárba. A rangos elismerést éppen a rendezvény napján hirdették ki hivatalosan. Befejeződött a Sportorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségének nyári ponytelepítési programja. Fogható méretű 3 nyaras pontyok kerültek a Vármegye horgászvizeibe a nyári szezon kezdetére. A telepítések során több vasi folyó és állóvíz halállománya gyarapodott. A Rábában 400 kg ponty került. A Hársas tó és a Magyar Szecsődi tó egyaránt 1000-1000 kg halállománnyal gazdagodott, míg a Vasvári tavak és a Püspök Molnári tó egyaránt 500-500 kg pontyot kapott. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy az iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni a 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítsa a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Egymást követő generációk egyre több extrém meleg nappal találkoztak. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg. A 2013 és 25 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző XY és Z generáció születési időszakában együttvéve, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Vagyis minden újabb generáció egyre több extrém meleg nappal találkozott már élete első éveiben, ezért fordulhat elő, hogy ugyanarról a nyárról egészen más emlékeink jönnek. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutya medencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezeteknek. Ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatok számára a legforróbb nyári hetekben, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: Több mint 600 doping ellenőrzést végez el a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen a Nemzetközi Tesztelőügynökség. Az elmúlt egy hónapban már több mint 360 versenyen kívüli vizsgálatot is elvégeztek a tesztelőügynökség munkatársai, akik közül 40-nél is több kezdte meg tevékenységét a barceloniai nagyrajt során. A július 26-án záruló túron 23 csapat, 184 kerékpárosa vesz részt, magyar induló nincs.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, és helyenként futó záporra, zivatarra számítani lehet. Élénk erős lesz a nyugati, a szél, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 32 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

egy újabb órája indult el a délutánunk, itt a 99.82 perccel vagyunk, 4:15 előtt, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, hiszen már csak alig 2 órányi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, na meg leginkább jobbnál jobb zenékkel. Jonas Brothers után Cízes Justin Timberlake 2020-as közös ad a Other Side szól, de hozom majd Varga Viktor legfrissebbjét is, ami nem más, mint a Vigyel a Stereo rádiózást.

Felhívással megyünk tovább a folytatásban, ugyanis mesezene foglalkozás indul Körmenden a 2026-27-es tanévben. A nagycsoportos óvodások szülei számára jó hír ez, hiszen ismét elindul ez a népszerű mesezene foglalkozás, mégpedig a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézményébe. A mesezene egy játékos élmény pedagógiai módszer, amely mesékkel, zenével és különféle hangélményekkel segíti a gyermekek fejlődését, megkönnyítve az iskola kezdést és az olvasás-írás elsajátítását. A foglalkozások során a gyerekek a lufilak világába kalandozva ismerkednek meg a magyar nyelv beszéd hangjaival, miközben számos fontos készségük fejlődik. A heti rendszerességű 45 perces foglalkozások fejlesztik többek közt a figyelmet, a koncentrációt,

telefonszámon, ahol az érdeklődők további információkat kaphatnak, valamint időpontot egyeztethetnek a foglalkozásokra. Tehát a következő tanévben ismét indul a mesezene foglalkozás.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula, kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
5: Szurkolj a Peronival!
6: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért.
7: Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Atlanta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
5: Az akcióidőtartama a készlet erejéig érvényes.
7: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc.

Hello Brothers és Kiss, valamint a Let Go című közösük forgott a 99-80 véradás lesz szerdán a Kiskultúrban, Berzsenyi Dániel utcában. Délelőtt 9 és délután 5 óra közt várják az önkénteseket a Magyar Vöröskereszt munkatársai a nyári véradásra. Mindenképpen érdemes személyigazolványt, TA és lakcímkártyát magukkal vinni, hogyha szeretnék karjukat nyújtani, és csak egészséges állapotba tegyék ezt meg. Tehát nyári véradás a Körmendi Kulturális Központban szerdán, július 8-án, délelőtt 9 és délután 5 óra közt.

Walker, Emerson, Flora és a Getaway című legfrissebb közös forgott a 99.8-on. Jó hír a Rolling Stones rajongóinak, ugyanis július 10-én érkezik a legendás zenekar új albuma, A Foreign Tongues. A lemezen olyan világsztárok működnek közre, mint Paul McCartney, Stevie Winwood és Robert Smith, a The Cure frontembere. A zenekar énekese Mick Jagger egy interjúban a jövőbeli tervekről is beszélt, és elárulta, hogy idén nem indulnak turnéra, mert Keith Richards úgy érzi, most nem tudna vállalni egy hosszabb koncertkörútat. A cél azonban az, hogy jövőre ismét színpadra álljanak, méghozzá egy kicsit más formában, kevesebb városban, de több egymást követő koncerttel, hasonlóan ahhoz, ahogy az utóbbi időben Harry Styles is turnézott. Jagger arról is beszélt, hogy már készül a következő Rolling Stones album is, ez a tervek szerint lezárná azt a trilógiát, amely a Hackney Diamonds lemezzel kezdődött, és most a Foreign Tongues folytatja. A dalszerzés már javában zajlik, bár Mick Jagger szerint az sem kizárt, hogy néhány új szerzemény végül más előadóknál köt ki. Úgy tűnik tehát, hogy a Rolling Stones 80 év körüli tagjai továbbra sem lassítanak, új zenékből és új tervekből továbbra sincs hiány. A hamarosan megjelenő új albumról pedig nálunk szól is a folytatásban az In the Stars, most a Rolling Stones-tól a 99.8-on.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk. Lakossi Gabinak adom át ismét a helyemet, hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán jövök vissza délutánunk utolsó órájával, úgyhogy nagyon messzire ne menjenek önök sakkészülékektől.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Lakossági fórumot tart Görmend önkormányzata. Petíció indult a Zsenyei Alkotóházért. Több mint 600 oktatási intézmény kapott állatbarát elismerést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakossi Gabriella vagyok. Lakossági fórumot tart Körmend önkormányzata a Bástya utca felújításáról kedden 17 órától a Sinkovics Imre Filmszínházban. A rendezvényen a kivitelező társaság munkatársai ismertetik a beruházás részleteit. A projekt keretében a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti szakasza újul meg. Ez jelentős forgalmat bonyolít le, ugyanakkor a műszaki állapota leromlott, ezért a felújítása elsősorban a közlekedés biztonsági javítását szolgálja. Megújul az útpálya, a járda, korszerűsítik a közműveket és a közvilágítást, valamint kerékpáros vonalat alakítanak ki, rendezik a parkolást és a zöld felületek is megújulnak. Petíció indult a Zsenyei Alkotóház és a kastély jövőjének megőrzése érdekében, miután több mint 70 éven át működő kulturális intézmény bezárt és bizonytalanná vált az épület további hasznosítása. A petíciót néhány nap alatt több mint 500-an írták alá. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy vizsgálják felül az intézmény jelenlegi helyzetét, gondoskodjanak a kastély és a hozzá tartozó történeti park állagmegóvásáról, tisztázzák az épületből elszállított műemléki bútorok sorsát, valamint kezdődjön szakmai egyeztetés a Zsenyei Alkotóház jövőjéről. Új járművekkel, fejlesztő és vizsgáló eszközökkel bővítette szolgáltatásait a Rumkastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egy 218 millió forintos Európai Uniós támogatás segítségével. A pályázat a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekek fejlesztését szolgálta. A fejlesztésben a Rumkastély egymű mellett az Aranyhíd és a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat is részt vett. Az intézmény korszerű fejlesztő és diagnosztikai eszközöket, elektromos járműveket szereztek be, valamint szakmai továbbképzéseket is szerveztek. Szokatlanul meleg és napfényben gazdag június volt Szombathelyen. A Hungaromet szombathelyi főállomásának adatai alapján 2026 júniusa az átlagosnál jelentősen melegebb és naposabb, ugyanakkor csapadékban viszonylag szegény hónapnak bizonyult Szombathelyen. A havi középhőmérséklet 22 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg a 91-2020-as átlagot. A hónap legforróbb napján, 29-én a maximum elérte a 37,5 fokot. Pétervári Tibor, a Hungaromet szombathelyi észlelője a Vaholnak elmondta, a hónapban mintegy 63 mm csapadék hullott, ami az átlag körülbelül 80%-ának felel meg. Garázdaság miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség két férfi ellen közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádirat szerint egyikük Döröskei háza előtt kezdtek verekedni. Mindketten 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség szerint a vádlottak nyílt utcán tanúsított kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy a jelenlévükben megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, a két férfi bünteti jogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. A Kajak Kenu élménytábor kapta meg a múzeumok éjszakája egyik nyereményét. A táborban résztvevő gyerekek kapták meg. A dr. Batyány Stadtmann László Múzeum múzeumok éjszakája rendezvényén kisorsolt egyik nyereményt. A szerencsés nyertes felajánlotta ugyanis a táborozók javára egy 10 gombócos fagylalt utalvány nyertese döntött így. Rekordszámú 637 oktatási és gyermekvédelmi intézmény részesült állatbarát elismerésben az Állatorvos Tudományi Egyetemen közölte az intézmény állatvédelmi központja az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy 21 intézmény végzett dobogós helyen, és idén először az év vadállatvédő intézménye kategória győzteseit is kihirdették. Az Állatvédelem Gyerekeknek Szerkesztő Bizottsága 6. alkalommal hirdette meg a pályázatot az oktatási intézmények számára. 600. alkalommal játszotta a Mamma Mia című musicalt a Madách Színház. Az Abba slágerei írt darab jubilomi előadását pénteken láthatta a közönség. A Szirtes Tamás rendezte produkció a nyári időszakban július 12-ig több alkalommal látható Budapesten. A Mamma Mia című musical a Madách Színház színpadán 12 éve töretlen siker. Rekordszámú 62 turistaambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz, a belföldi és a külföldi turisták, közölte a Horvát Egészségügyi Minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra.
1: Sporthírek.
2: A férfiaknál Faldum Gábor, a nők mezőnyében pedig Zelinka Gabriella nyerte szombaton a 42. alkalommal megrendezett vasi vasember elnevezésű szombathelyi triatlon versenyt. Faldum 1 óra 47 perces idővel zárt az élem, Zelinka Gabriella 2 óra 2 perc alatt ért célba. A résztvevők a helyi csónakázótó vízében teljesítették az 1500 méter úszást, majd a Vaskörön, vagyis Szombathelyt elhagyva, több környékbeli kis települést érintve kerékpároztak 40 kilométert, zárásként pedig a Vas és Kanzán múzeumfalun átfutottak 10 kilométert. A versenyen rekordot jelentő létszámban több mint 600 induló vett részt, 44 váltó és 486 egyén induló árajthoz.
1: Időjárás jelentés.
2: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, és helyenként futózápor a zivatarra számítani lehet. Élénk erős lesz a nyugati, a szél, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 32 fokot mérhetünk.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Útnak indítottam a délután utolsó óráját is, itt a 99.8 hullámhosszán, továbbra is Tóth Szili vagyok, tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, de ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, meg jó zenékkel. Lavinia Alvaro, Solar és Jesse G után Evanescence és a Bring Me To Life forog nálunk, de szól majd a TNT legfrissebbje is, ami nem más, mint az ugye? Itt a Szóljó Rádiózást!

Ma este ismét jelentkezik a Körmendi Városi Televízió csatornáján a Körmendi Szemmel imáron 14. alkalommal, ezúttal pedig a várkoncertet, az idei várkoncertet idézhetjük vissza. Így láthatjuk és hallhatjuk az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola és a Somogyi Béla Tagiskola kórusát, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola énekkarát, valamint a Celdömölki Liszt Ferenc Vegyeskar műsorát. Tehát este 6:30-tól Körmendi Szemmel a Körmendi Városi Televízió műsorán, ahol az idei várkoncertet idézhetjük vissza.

0: és nincs remény.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Szurkolj a Peronival!
3: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél haza 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas, dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenét.

0: Vel a nagypajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait. Sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésben? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten! Karaván Színház.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Reklámot hallottak.
5: És most.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
6: So baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

One Day, Ásaf Ávidán és a The Mojos közöse szólt a 99.8-on. Nehéz lenne olyan embert találni, aki ne tudna legalább egy filmet mondani, amelynek főszereplője Sylvester Stallone. Ha más nem is, a Rocky vagy a Rambo biztosan mindenkinek beugrik. A hollywoodi legenda pedig ma egy igazán szép jubileumot ünnepel, hiszen 80 éves lett. Pedig aztán az indulása egyáltalán nem volt mesébe illő, születése közben megsérült az egyik arcidege, ezért lett jellegzetes a mosolya és a beszéde. Sokan pedig azt is mondták neki, hogy ilyen külsővel soha nem lesz filmsztár, ráadásul ez szegénységgel, rengeteg visszautasítással és bezáruló ajtókkal is meg kellett küzdenie. A fordulatot a Rocky hozta meg számára, a történetet néhány nap alatt írta meg Muhammad Ali és Chuck Wepner legendás boxmeccse után. A stúdiók ugyan meg akarták venni a forgatókönyvet, de csak akkor, ha egy ismert színész kapja a főszerepet. Stallone azonban ragaszkodott hozzá, hogy ő játsza Rocky Balboát. Bevállalta a kockázatot, és igaza lett a film, Oscar-díjas lett, ő pedig egy csapásra világsztárrá vált. Nem sokkal később megszületett a másik ikonikus karaktere, John Rambo, és ezzel Stallone végleg beírta magát a film történelembe. Persze az élet nem csak a sikerekről szólt, több súlyos sérülést is szenvedett forgatások közben, a magánéletében is akadtak nehéz időszakok, és 2012-ben elveszítette fiát, Sage-et is. Még ezek után is talpra állt, ahogy filmjeinek hőse is mindig képesek voltak rá. 80 évesen is aktív, rendszeresen edz, dolgozik és új projekteken gondolkodik. A Creed filmekben, a Feláldozhatók sorozatban, valamint a Tulsa királya című sorozatban is láthattuk az elmúlt években. Sylvester Stallone története talán éppen ezért annyira inspiráló, hiszen bizonyítja, hogy a kitartás, a kemény munka és az önmagunkba vetett hit néha tényleg hegyeket tud megmozgatni. Hát boldog 80. születésnapot kívánunk mi is neki!

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva,

0: nagyon szöbb. Mi az, ami megkapaszkodná, mikor a feladat túl nagy? Hát erőd csak az útad, úgyhogy ne feledd a múltad.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.

Go, ez újdonság szólt Marshmello és Thomas Rhett előadása van az elmúlt percekben itt a 99.8-on. Nyáron végre egy kicsit lelassul az élet, és lelassulhatunk akár mi is, és akár a strandon, egy árnyékos teraszon, a kertben vagy egy hűvös szobában pihenünk, egy jó könyv mindig remek társunk lehet. És hogyha azt hinnénk, hogy csak mi szeretünk olvasni, érdemes tudni, hogy a világsztárok is szívesen vesznek könyveket a kezükbe. Jacob Elordi, az Eufória és a Saltburn sztárja, például Donna Tartt kultikus regényét, a Titkos történetet ajánlja. Ez egy izgalmas, sötét hangulatú történet elit egyetemistákról, titkokról és erkölcsi határokról. Lady Gaga kedvence, egészen más világ, Rainer Maria Rilke Levelek egy ifjú költőhöz című kötete, ami nem egy hagyományos regény, inkább elgondolkodtató olvasmány az alkotásról, az önazonosságról és a belső hangunk megtalálásáról. Aztán, hogyha valaki szereti a különleges álomszerű történeteket, akkor Aurora ajánlását is érdemes megfogadni, a norvég énekesnő kedvence Murakami Haruki Kafka Tengerparton című regénye. Olivia Rodrigo pedig egy igazi klasszikus modern sikerkönyvre esküszik, Stephanie Meyer Alkonya című regényére, amely a vámpíros szerelmi történetek egyik legismertebb darabja. Cillian Murphy, a Peaky Blinders és az Oppenheimer sztárja, Claire Keegan Ilyen apróságok című kis regényét emeli ki. Rövid, mégis rendkívül erős történet, ami mély emberi kérdéseket boncolgat. Aztán a popsztárok közül talán Dua Lipa legismertebb könyv Moly, saját könyvklubja is van, erről már a múlt héten is szó esett itt a délutánban. Az egyik kedvenc olvasmánya például Ocean Vogue, Röpke pillanat, csak földi ragyogásunk című regénye, amely egyszerre családtörténet és megható önvallomás. Végül pedig Lily Rose Depp, Toni Morrison Nobel-díjas írónő Nagyon kék című regényét ajánlja, egy megrázó történet önértékeléssel, kirekesztéssel és arról, hogy milyen hatással lehetnek ránk a társadalmi elvárások. Szóval, ha még nem tudják, hogy milyen könyv kerüljön a strand táskába vagy az éjjeli szekrényre, érdemes inspirációt meríteni a sztároktól. Egy jó könyv ugyanis néhány órára biztosan kiszakít a mindennapok mókuskerekéből.

0: Itt a vége a mai délutánunknak, perceken belül 5 óra, amikor is Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 5-kor, aztán pedig szólnak továbbra is a jó zenék, úgyhogy érdemes velünk maradni itt a 99.8 hullámhosszán. Nekem pedig már csak annyi dolgom van hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a hét első délutánját. Holnap ugyanígy 1 és 5 között várom önöket az éterben, egy hasonlóan laza, de mégis informatív délutánnal. Tóth Cilit hallották, további szép estét, jó pihenést és jó rádiózást velünk.
1: See?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli ülés tart a körmendi képviselőtestület. Befejeződött a nyári ponttelepítési program. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két kilátó is megújul Vasban. A Szombathelyi Erdészeti ZRT megkezdte két ikonikus orsi kilátó felújításának előkészítését, a munkák ideje alatt pedig fokozott óvatosságra kéri a látogatókat. A tervezett munkák a Farkaserdőben található Seglőrinc kilátót, valamint a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migazim István kilátót érintik. Mindkét 2015-ben átadott, mintegy 20 méter magas faszerkezet jelentős karbantartásra szorul, közölte a Szombathelyi Erdészet. A Seglőrinc kilátó a Kék Túra útvonalán Kált határában a Farkaserdő legmagasabb pontján áll, ahonnan tiszta időben a Kemenes hát, a Bakony vonulatai is láthatók. A Jeli Varázskert kilátója a Vasi hegyhát, valamint a Somlóhegy irányába nyújt panorámát. Az erdészet felhívja a figyelmet, hogy a kilátókat szeles, viharos időben nem ajánlott látogatni. A szükséges állagmegóvási és karbantartási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Rendkívüli ülést tart Körmend önkormányzatának képviselőtestülete kedden 9 órától a körmendi közös önkormányzati hivatal nagy termében. Pogács Mónika információi következnek.
2: A dr. Szabó Barna polgármester által összehívott ülésen a képviselők egyebek mellett döntenek a 2026. évi költségvetési rendelet módosításáról, megtárgyalják a belső ellenőrzési jelentéseket és a belső kontroller rendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot. Napirendre kerül egy támogatási pályázat benyújtása, a felújítandó önkormányzati utak és utcák kijelölése, több a közterületi játszóterek fejlesztéséhez szükséges döntés, valamint a körmendi központi temető bővítésével, szegélyépítésével és teleprendezésével kapcsolatos előterjesztés. A testület tárgyalja továbbá a körmendi híradó kiadására érkezett ajánlatokat, a temető fenntartási és kegyeleti feladatok ellátására kiírandó pályázatot, a Korona udvar területén található önkormányzati ingatlan és raktár hasznosításának lehetőségeit, valamint egy eladást ajánlatot és egy egyéni vállalkozói kérelmet is. A napirendi pontok közt szerepel egy tervezett szélerőmű létesítésének ügye, a térítésmentes vízi közmű vagyon átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása, bizottsági elnök választása, valamint a Basketball Körmend Sport Kft. Kérelmének megtárgyalása.
1: Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárvatartás idejét vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. 22. alkalommal rendezte meg Hosszú Pereszteg önkormányzata a Szajki tavaknál a hagyományos főzőversenyt, amely az évek során a polgármesterek találkozójából a térség egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé nőtte ki magát. Az idei megmérettetésre már nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek, hagyományőrző egyesületek, tűzoltók és baráti társaságok is nevezhettek. Összesen 29 csapat ragadott pakan alatt. Az idei főzőverseny központi témája a savanykás ízek volt, ahol azt írja ennek oka, hogy egy helyi családi vállalkozás által készített savanyúság a közelmúltban bekerült a Vasvár megyei értéktárba. A rangos elismerést éppen a rendezvény napján hirdették ki hivatalosan. Befejeződött a Sportorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének nyári ponttelepítési programja. Fogható méretű 3 nyaras pontyok kerültek a Vármegye horgászvizeibe a nyári szezon kezdetére. A telepítések során több vasi folyó és állóvíz halállománya gyarapodott. A Rábában 400 kg ponty került. A Hársas tó és a Magyar Szecsődi tó egyaránt 1000-1000 kg halállománnyal gazdagodott, míg a Vasvári tavak és a Püspök Molnári tó egyaránt 500-500 kg pontyot kapott. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy az iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni a 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítsa a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Egymást követő generációk egyre több extrém meleg nappal találkoztak. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg. A 2013 és 25 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző XY és Z generáció születési időszakában együttvéve, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Vagyis minden újabb generáció egyre több extrém meleg nappal találkozott már élete első éveiben, ezért fordulhat elő, hogy ugyanarról a nyárról egészen más emlékeink jönnek. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutya medencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezeteknek. Ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatok számára a legforróbb nyári hetekben, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: Több mint 600 dopping ellenőrzést végez el a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség. Az elmúlt egy hónapban már több mint 360 versenyen kívüli vizsgálatot is elvégeztek a tesztelő ügynökség munkatársai, akik közül 40-nél is több kezdte meg tevékenységét a barceloniai nagyrajt során. A július 26-án záruló túron 23 csapat, 184 kerékpárosa vesz részt, magyar induló nincs.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, és helyenként futó zápor a zivatarra számítani lehet. Élénk erős lesz a nyugati, a szél, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 32 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági fórumot tart Görmend önkormányzata. Petíció indult a Zsenyei Alkotóházért. Több mint 600 oktatási intézmény kapott állatbarát elismerést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági fórumot tart Görmend önkormányzata a Bástya utca felújításáról kedden 17 órától a Sinkovics Imre Filmszínházban. A rendezvényen a kivitelező társaság munkatársai ismertetik a beruházás részleteit. A projekt keretében a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti szakasza újul meg. Ez jelentős forgalmat bonyolít le, ugyanakkor a műszaki állapota leromlott, ezért a felújítása elsősorban a közlekedés biztonsági javítását szolgálja. Megújul az útpálya, a járda, korszerűsítik a közműveket és a közvilágítást, valamint kerékpáros vonalat alakítanak ki, rendezik a parkolást és a zöld felületek is megújulnak. Petíció indult a Zsenyei Alkotóház és a kastély jövőjének megőrzése érdekében, miután több mint 70 éven át működő kulturális intézmény bezárt és bizonytalanná vált az épület további hasznosítása. A petíciót néhány nap alatt több mint 500-an írták alá. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy vizsgálják felül az intézmény jelenlegi helyzetét, gondoskodjanak a kastély és a hozzá tartozó történeti park állagmegóvásáról, tisztázzák az épületből elszállított műemléki bútorok sorsát, valamint kezdődjön szakmai egyeztetés a Zsenyei Alkotóház jövőjéről. Új járművekkel, fejlesztő és vizsgáló eszközökkel bővítette szolgáltatásait a Rumkastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egy 218 millió forintos Európai Uniós támogatás segítségével. A pályázat a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekek fejlesztését szolgálta. A fejlesztésben a Rumkastély egymű mellett az Aranyhíd és a Vasvármegyei Pedagógiai Szakszolgálat is részt vett. Az intézmények korszerű fejlesztő és diagnosztikai eszközöket, elektromos járműveket szereztek be, valamint szakmai továbbképzéseket is szerveztek. Szokatlanul meleg és napfényben gazdag június volt Szombathelyen. A Hungaromet szombathelyi főállomásának adatai alapján 2026 júniusa az átlagosnál jelentősen melegebb és naposabb, ugyanakkor csapadékban viszonylag szegény hónapnak bizonyult Szombathelyen. A havi középhőmérséklet 22 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg a 91-2020-as átlagot. A hónap legforróbb napján, 29-én a maximum elérte a 37,5 fokot. Pétervári Tibor, a Hungaromet szombathelyi észlelője a Vaholnak elmondta, a hónapban mintegy 63 mm csapadék hullott, ami az átlag körülbelül 80%-ának felel meg. Garázdaság miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség két férfi ellen közölte a Vasvármegyei Főügyészség. A vádirat szerint egyikük Döröskei háza előtt kezdtek verekedni, mindketten 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség szerint a vádlottak nyílt utcán tanúsított kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, a két férfi büntetőjogi felelősségéről a Körmendi Járásbíróság dönt. A Kajak Kenu élménytábor kapta meg a Múzeumok Éjszakája egyik nyereményét. A táborban résztvevő gyerekek kapták meg. A dr. Batyány Sadman László Múzeum Múzeumok Éjszakája rendezvényén kisorsolt egyik nyereményt. A szerencsés nyertes felajánlotta ugyanis a táborozók javára egy 10 gombócos fagylalt utalvány nyertese döntött így. Rekordszámú 637 oktatási és gyermekvédelmi intézmény részesült állatbarát elismerésben az Állatorvostudományi Egyetemen közölte az intézmény állatvédelmi központja az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy 21 intézmény végzett dobogós helyen, és idén először az év vadállatvédő intézménye kategória győzteseit is kihirdették. Az Állatvédelem Gyerekeknek Szerkesztő Bizottsága 6. alkalommal hirdette meg a pályázatot az oktatási intézmények számára. 600. alkalommal játszotta a Mamma Mia című musicalt a Madách Színház. Az Abba slágerei íráért darab jubilómi előadását pénteken láthatta a közönség. A Szirtes Tamás rendezte produkció a nyári időszakban, július 12-ig több alkalommal látható Budapesten. A Mamma Mia című musical a Madách Színház színpadán 12 éve töretlen siker. Rekordszámú 62 turista ambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz. A belföldi és a külföldi turisták, közölte a horvát egészségügyi minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Faldum Gábor, a nők mezőnyében pedig Zelinka Gabriella nyerte szombaton a 42. alkalommal megrendezett vasívasember elnevezésű szombathelyi triatlon versenyt. Faldum 1 óra 47 perces idővel zárt az élen, Zelinka Gabriella 2 óra 2 perc alatt ért célba. A résztvevők a helyi csónakázótó vízében teljesítették az 1500 méter úszást, majd a Vaskörön, vagyis Szombathelyt elhagyva, több környékbeli kis települést érintve kerékpároztak 40 kilométert, zárásként pedig a Vas és Kanzáv múzeumfalun átfutottak 10 kilométert. A versenyen rekordot jelentő létszámban több mint 600 induló vett részt, 44 váltó és 486 egyén induló árajthoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, és helyenként futózápor a zivatarra számítani lehet. Élénk erős lesz a nyugati, a szél, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 32 fokot mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

neki ebben is segíteni. Prisztyl! Csúsztat! Gól! Gól!

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli ülést tart a körmendi képviselőtestület. Befejeződött a nyári ponttelepítési program. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két kilátó is megújul Vasban. A Szombathelyi Erdészeti ZRT megkezdte két ikonikus orsi kilátó felújításának előkészítését, a munkák ideje alatt pedig fokozott óvatosságra kéri a látogatókat. A tervezett munkák a Farkaserdőben található Sedlőrinc kilátót, valamint a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migazim István kilátót érintik. Mindkét 2015-ben átadott, mintegy 20 méter magas faszerkezet jelentős karbantartásra szorul, közölte a Szombathelyi Erdészet. A Sedlőrinc kilátó a Kék Túra útvonalán Kált határában a Farkaserdő legmagasabb pontján áll, ahonnan tiszta időben a Kemenes hát, a Bakony vonulata is láthatók. A Jeli Varázskert kilátója a Vasi-hegyhát, valamint a Somlóhegy irányába nyújt panorámát. Az erdészet felhívja a figyelmet, hogy a kilátókat szeles, viharos időben nem ajánlott látogatni. A szükséges állagmegóvási és karbantartási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Rendkívüli ülést tart Körmend önkormányzatának képviselőtestülete kedden 9 órától a körmendi közös önkormányzati hivatal nagy termében. Pogács Mónika információi következnek.
2: A dr. Szabó Barna polgármester által összehívott ülésen a képviselők egyebek mellett döntenek a 2026. évi költségvetési rendelet módosításáról, megtárgyalják a belső ellenőrzési jelentéseket és a belső kontrollerrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot. Napirendre kerül egy támogatási pályázat benyújtása, a felújítandó önkormányzati utak és utcák kijelölése, több a közterületi játszóterek fejlesztéséhez szükséges döntés, valamint a körmendi központi temető bővítésével, szegélyépítésével és teleprendezésével kapcsolatos előterjesztés. A testület tárgyalja továbbá a körmendi híradó kiadására érkezett ajánlatokat, a temető fenntartási és kegyeleti feladatok ellátására kiírandó pályázatot, a Korona udvar területén található önkormányzati ingatlan és raktár hasznosításának lehetőségeit, valamint egy eladás ajánlatot és egy egyéni vállalkozói kérelmet is. A napirendi pontok közt szerepel egy tervezett szélerőmű létesítésének ügye, a térítésmentes vízi közmű vagyon átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása, bizottsági elnök választása, valamint a Basketball Körmend Sport Kft. Kérelmének megtárgyalása.
1: Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárvatartás idejét vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. 22. alkalommal rendezte meg Hosszú Peresztek önkormányzata a Szajki tavaknál a hagyományos főzőversenyt, amely az évek során a polgármesterek találkozójából a térség egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé nőtte ki magát. Az idei megmérettetésre már nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek, hagyományőrző egyesületek, tűzoltók és baráti társaságok is nevezhettek. Összesen 29 csapat ragadott fakan alatt. Az idei főzőverseny központi témája a savanykás ízek volt, ahol azt írja ennek oka, hogy egy helyi családi vállalkozás által készített savanyúság a közelmúltban bekerült a Vasvár megyei értéktárba. A rangos elismerést éppen a rendezvény napján hirdették ki hivatalosan. Befejeződött a Sportorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségének nyári ponttelepítési programja. Fogható méretű 3 nyaras pontyok kerültek a vármegye horgászvizeibe a nyári szezon kezdetére. A telepítések során több vasi folyó és állóvíz halállománya gyarapodott. A Rábában 400 kg ponty került. A Hársas tó és a Magyar Szecsődi tó egyaránt 1000-1000 kg halállománnyal gazdagodott, míg a Vasvári tavak és a Püspök Molnári tó egyaránt 500-500 kg pontyot kapott. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy az iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni a 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítsa a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Egymást követő generációk egyre több extrém meleg nappal találkoztak. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg. A 2013 és 25 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző XY és Z generáció születési időszakában együttvéve, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán, vagyis minden újabb generáció egyre több extrém meleg nappal találkozott már élete első éveiben, ezért fordulhat elő, hogy ugyanarról a nyárról egészen más emlékeink jönnek. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű, árnyékolót, kutya, medencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezeteknek. Ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatok számára a legforróbb nyári hetekben, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: Több mint 600 dopping ellenőrzést végez el a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen a Nemzetközi Tesztelőügynökség. Az elmúlt egy hónapban már több mint 360 versenyen kívüli vizsgálatot is elvégeztek a tesztelőügynökség munkatársai, akik közül 40-nél is több kezdte meg tevékenységét a barceloniai nagyrajt során. A július 26-án záruló túron 23 csapat, 184 kerékpárosa vesz részt, magyar induló nincs.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, és helyenként futózápor a zivatarra számítani lehet. Élénk erős lesz a nyugati, a szél, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 32 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági fórumot tart Körmend önkormányzata. Petíció indult a Zsenyei Alkotóházért. Több mint 600 oktatási intézmény kapott állatbarát elismerést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági fórumot tart Körmend önkormányzata a Bástya utca felújításáról kedden 17 órától a Sinkovics Imre Filmszínházban. A rendezvényen a kivitelező társaság munkatársai ismertetik a beruházás részleteit. A projekt keretében a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti szakasza újul meg. Ez jelentős forgalmat bonyolít le, ugyanakkor a műszaki állapota leromlott, ezért a felújítása elsősorban a közlekedés biztonsági javítását szolgálja. Megújul az útpálya, a járda, korszerűsítik a közműveket és a közvilágítást, valamint kerékpáros vonalat alakítanak ki, rendezik a parkolást és a zöld felületek is megújulnak. Petíció indult a Zsenyei Alkotóház és a kastély jövőjének megőrzése érdekében, miután több mint 70 éven át működő kulturális intézmény bezárt és bizonytalanná vált az épület további hasznosítása. A petíciót néhány nap alatt több mint 500-an írták alá. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy vizsgálják felül az intézmény jelenlegi helyzetét, gondoskodjanak a kastély és a hozzá tartozó történeti park állagmegóvásáról, tisztázzák az épületből elszállított műemléki bútorok sorsát, valamint kezdődjön szakmai egyeztetés a Zsenyei Alkotóház jövőjéről. Új járművekkel, fejlesztő és vizsgáló eszközökkel bővítette szolgáltatásait a Rumkastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egy 218 millió forintos Európai Uniós támogatás segítségével. A pályázat a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekek fejlesztését szolgálta. A fejlesztésben a Rumkastély egymű mellett az Aranyhíd és a Vasvármegyei Pedagógiai Szakszolgálat is részt vett. Az intézmények korszerű fejlesztő és diagnosztikai eszközöket, elektromos járműveket szereztek be, valamint szakmai továbbképzéseket is szerveztek. Szokatlanul meleg és napfényben gazdag június volt Szombathelyen. A Hungaromet szombathelyi főállomásának adatai alapján 2026 júniusa az átlagosnál jelentősen melegebb és naposabb, ugyanakkor csapadékban viszonylag szegény hónapnak bizonyult Szombathelyen. A havi középhőmérséklet 22 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg a 91-2020-as átlagot. A hónap legforróbb napján, 29-én a maximum elérte a 37,5 fokot. Pétervári Tibor, a Hungaromet szombathelyi észlelője a Vaholnak elmondta, a hónapban mintegy 63 mm csapadék hullott, ami az átlag körülbelül 80%-ának felel meg. Garázdaság miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség két férfi ellen közölte a Vasvármegyei Főügyészség. A vádirat szerint egyikük Döröskei háza előtt kezdtek verekedni. Mindketten 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség szerint a vádlottak nyílt utcán tanúsított kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, a két férfi büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. A Kajak Kenu élménytábor kapta meg a múzeumok éjszakája egyik nyereményét. A táborban résztvevő gyerekek kapták meg. A dr. Batyány Stadtmann László Múzeum múzeumok éjszakája rendezvényén kisorsolt egyik nyereményt. A szerencsés nyertes felajánlotta ugyanis a táborozók javára egy 10 gombócos fagylalt utalvány nyertese döntött így. Rekordszámú 637 oktatási és gyermekvédelmi intézmény részesült állatbarát elismerésben az Állatorvos Tudományi Egyetemen közölte az intézmény állatvédelmi központja az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy 21 intézmény végzett dobogós helyen, és idén először az év vadállatvédő intézménye kategória győzteseit is kihirdették. Az Állatvédelem Gyerekeknek Szerkesztő Bizottsága 6. alkalommal hirdette meg a pályázatot az oktatási intézmények számára. 600. alkalommal játszotta a Mamma Mia című musicalt a Madách Színház. Az Abba slágerei íreír darab jubilómi előadását pénteken láthatta a közönség. A Szirtes Tamás rendezte produkció a nyári időszakban, július 12-ig több alkalommal látható Budapesten. A Mamma Mia című musical a Madách Színház színpadán 12 éve töretlen siker. Rekordszámú 62 turista ambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz, a belföldi és a külföldi turisták, közölte a horvát egészségügyi minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Faldum Gábor, a nők mezőnyében pedig Zelinka Gabriella nyerte szombaton a 42. alkalommal megrendezett vasivasember elnevezésű szombathelyi triatlon versenyt. Faldum 1 óra 47 perces idővel zárt az élen, Zelinka Gabriella 2 óra 2 perc alatt ért célba. A résztvevők a helyi csónakázótó vízében teljesítették az 1500 méter úszást, majd a Vaskörön, vagyis Szombathelyt elhagyva a több környékbeli kis települést érintve kerékpároztak 40 kilométert, zárásként pedig a Vas és Kanzán múzeumfalun átfutottak 10 kilométert. A versenyen rekordot jelentő létszámban több mint 600 induló vett részt, 44 váltó és 486 egyén induló árajthoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden változóan felhős, napos időre van kilátás, és helyenként futózápor, a zivatarra számítani lehet. Élénk erős lesz a nyugati, a szél, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 32 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli ülés tart a körmendi képviselőtestület. Befejeződött a nyári ponytelepítési program. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két kilátó is megújul Vasban. A Szombathelyi Erdészeti ZRT megkezdte két ikonikus orsi kilátó felújításának előkészítését, a munkák ideje alatt pedig fokozott óvatosságra kéri a látogatókat. A tervezett munkák a Farkaserdőben található Seglőrinc kilátót, valamint a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migazim István kilátót érintik. Mindkét 2015-ben átadott, mintegy 20 méter magas faszerkezet jelentős karbantartásra szorul, közölte a Szombathelyi Erdészet. A Seglőrinc kilátó a Kék Túra útvonalán Kált határában a Farkaserdő legmagasabb pontján áll, ahonnan tiszta időben a Kemenes hát, a Bakony vonulatai is láthatók. A Jeli Varázskert kilátója a Vasi hegyhát, valamint a Somlóhegy irányába nyújt panorámát. Az erdészet felhívja a figyelmet, hogy a kilátókat szeles, viharos időben nem ajánlott látogatni. A szükséges állagmegóvási és karbantartási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Rendkívüli ülés tart Körmend önkormányzatának képviselőtestülete kedden 9 órától a körmendi közös önkormányzati hivatal nagy termében. Pogács Mónika információi következnek.
2: A dr. Szabó Barna polgármester által összehívott ülésen a képviselők egyebek mellett döntenek a 2026. évi költségvetési rendelet módosításáról, megtárgyalják a belső ellenőrzési jelentéseket és a belső kontrollerrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot. Napirendre kerül egy támogatási pályázat benyújtása, a felújítandó önkormányzati utak és utcák kijelölése, több a közterületi játszóterek fejlesztéséhez szükséges döntés, valamint a körmendi központi temető bővítésével, szegélyépítésével és teleprendezésével kapcsolatos előterjesztés. A testület tárgyalja továbbá a körmendi híradó kiadására érkezett ajánlatokat, a temető fenntartási és kegyeleti feladatok ellátására kiírandó pályázatot, a Korona udvar területén található önkormányzati ingatlan és raktár hasznosításának lehetőségeit, valamint egy eladási ajánlatot és egy egyéni vállalkozói kérelmet is. A napirendi pontok közt szerepel egy tervezett szélerőmű létesítésének ügye, a térítésmentes vízi közmű vagyon átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása, bizottsági elnök választása, valamint a Basketball Körmend Sport Kft. Kérelmének megtárgyalása.
1: Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárvatartás idejét vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. 22. alkalommal rendezte meg Hosszú Pereszteg önkormányzata a Szajki tavaknál a hagyományos főzőversenyt, amely az évek során a polgármesterek találkozójából a térség egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé nőtte ki magát. Az idei megmérettetésre már nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek, hagyományőrző egyesületek, tűzoltók és baráti társaságok is nevezhettek, összesen 29 csapat ragadott fakan alatt. Az idei főzőverseny központi témája a savanykás ízek volt, ahol azt írja ennek oka, hogy egy helyi családi vállalkozás által készített savanyúság a közelmúltban bekerült a Vasvár megyei értéktárba. A rangos elismerést éppen a rendezvény napján hirdették ki hivatalosan. Befejeződött a Sportorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének nyári ponytelepítési programja. Fogható méretű 3 nyaras pontyok kerültek a Vármegye horgászvizeibe a nyári szezon kezdetére. A telepítések során több vasi folyó és állóvíz halállománya gyarapodott. A Rábában 400 kg ponty került. A Hársas tó és a Magyar Szecsődi tó egyaránt 1000-1000 kg halállománnyal gazdagodott, míg a Vasvári tavak és a Püspök Molnári tó egyaránt 500-500 kg pontyot kapott. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy az iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni a 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Egymást követő generációk egyre több extrém meleg nappal találkoztak. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg. A 2013 és 25 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző XY és Z generáció születési időszakában együttvéve, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán, vagyis minden újabb generáció egyre több extrém meleg nappal találkozott már élete első éveiben, ezért fordulhat elő, hogy ugyanarról a nyárról egészen más emlékeink vannak. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutya medencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezeteknek. Ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatok számára a legforróbb nyári hetekben, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: Több mint 600 dopping ellenőrzést végez el a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség. Az elmúlt egy hónapban már több mint 360 versenyen kívüli vizsgálatot is elvégeztek a tesztelő ügynökség munkatársai, akik közül 40-nél is több kezdte meg tevékenységét a barceloniai nagyrajt során. A július 26-án záruló túron 23 csapat, 184 kerékpárosa vesz részt, magyar induló nincs.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, és helyenként futózáporra, zivatarra számítani lehet. Élénk erős lesz a nyugati, a szél, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 32 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

95.8. Rap hangolva. You can't touch this.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági fórumot tart Görmend önkormányzata. Petíció indult a Zsenyei Alkotóházért. Több mint 600 oktatási intézmény kapott állatbarát elismerést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági fórumot tart Görmend önkormányzata a Bástya utca felújításáról kedden 17 órától a Sinkovics Imre Filmszínházban. A rendezvényen a kivitelező társaság munkatársai ismertetik a beruházás részleteit. A projekt keretében a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti szakasza újul meg. Ez jelentős forgalmat bonyolít le, ugyanakkor a műszaki állapota leromlott, ezért a felújítása elsősorban a közlekedés biztonsági javítását szolgálja. Megújul az útpálya, a járda, korszerűsítik a közműveket és a közvilágítást, valamint kerékpáros vonalat alakítanak ki, rendezik a parkolást és a zöld felületek is megújulnak. Petíció indult a Zsenyei Alkotóház és a kastély jövőjének megőrzése érdekében, miután több mint 70 éven át működő kulturális intézmény bezárt és bizonytalanná vált az épület további hasznosítása. A petíciót néhány nap alatt több mint 500-an írták alá. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy vizsgálják felül az intézmény jelenlegi helyzetét, gondoskodjanak a kastély és a hozzá tartozó történeti park állagmegóvásáról, tisztázzák az épületből elszállított műemléki bútorok sorsát, valamint kezdődjön szakmai egyeztetés a Zsenyei Alkotóház jövőjéről. Új járművekkel, fejlesztő és vizsgáló eszközökkel bővítette szolgáltatásait a Rumkastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egy 218 millió forintos Európai Uniós támogatás segítségével. A pályázat a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekek fejlesztését szolgálta. A fejlesztésben a Rumkastély egymű mellett az Aranyhíd és a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat is részt vett. Az intézmények korszerű fejlesztő és diagnosztikai eszközöket, elektromos járműveket szereztek be, valamint szakmai továbbképzéseket is szerveztek. Szokatlanul meleg és napfényben gazdag június volt Szombathelyen. A Hungaromet szombathelyi főállomásának adatai alapján 2026 júniusa az átlagosnál jelentősen melegebb és naposabb, ugyanakkor csapadékban viszonylag szegény hónapnak bizonyult Szombathelyen. A havi középhőmérséklet 22 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg a 91-2020-as átlagot. A hónap legforróbb napján, 29-én a maximum elérte a 37,5 fokot. Pétervári Tibor, a Hungaromet szombathelyi észlelője a Vaholnak elmondta, a hónapban mintegy 63 mm csapadék hullott, ami az átlag körülbelül 80%-ának felel meg. Garázdaság miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség két férfi ellen közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádirat szerint egyikük Döröskei háza előtt kezdtek verekedni, mindketten 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség szerint a vádlottak nyílt utcán tanúsított kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, a két férfi büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. A Kajak Kenu élménytábor kapta meg a múzeumok éjszakája egyik nyereményét. A táborban résztvevő gyerekek kapták meg. A dr. Batyány Stadtmann László Múzeum múzeumok éjszakája rendezvényén kisorsolt egyik nyereményt. A szerencsés nyertes felajánlotta ugyanis a táborozók javára egy 10 gombócos fagylalt utalvány nyertese döntött így. Rekordszámú 637 oktatási és gyermekvédelmi intézmény részesült állatbarát elismerésben az Állatorvostudományi Egyetemen közölte az intézmény állatvédelmi központja az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy 21 intézmény végzett dobogós helyen, és idén először az év vadállatvédő intézménye kategória győzteseit is kihirdették. Az Állatvédelem Gyerekeknek Szerkesztő Bizottsága 6. alkalommal hirdette meg a pályázatot az oktatási intézmények számára. 600. alkalommal játszotta a Mamma Mia című musicalt a Madách Színház. Az Abba slágerei íreír darab jubilómi előadását pénteken láthatta a közönség. A Szirtes Tamás rendezte produkció a nyári időszakban, július 12-ig több alkalommal látható Budapesten. A Mamma Mia című musical a Madách Színház színpadán 12 éve töretlen siker. Rekordszámú 62 turista ambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz. A belföldi és a külföldi turisták, közölte a horvát egészségügyi minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Faldum Gábor, a nők mezőnyében pedig Zelinka Gabriella nyerte szombaton a 42. alkalommal megrendezett vasívas ember elnevezésű szombathelyi triatlon versenyt. Faldum 1 óra 47 perces idővel zárt az élem, Zelinka Gabriella 2 óra 2 perc alatt ért célba. A résztvevők a helyi csónakázótó vízében teljesítették az 1500 méter úszást, majd a Vaskörön, vagyis Szombathelyt elhagyva több környékbeli kis települést érintve kerékpároztak 40 kilométert, zárásként pedig a Vas és Kanzáv múzeumfalun átfutottak 10 kilométert. A versenyen rekordot jelentő létszámban több mint 600 induló vett részt, 44 váltó és 486 egyén induló árajthoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden változóan felhős, napos időre van kilátás, és helyenként futózápor a zivatarra számítani lehet. Élénk erős lesz a nyugati, a szél, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 32 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendkívüli ülést tart a körmendi képviselőtestület. Befejeződött a nyári ponytelepítési program. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két kilátó is megújul Vasban. A Szombathelyi Erdészeti ZRT megkezdte két ikonikus orsi kilátó felújításának előkészítését, a munkák ideje alatt pedig fokozott óvatosságra kéri a látogatókat. A tervezett munkák a Farkaserdőben található Seglőrinc kilátót, valamint a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migazim István kilátót érintik. Mindkét 2015-ben átadott, mintegy 20 méter magas faszerkezet jelentős karbantartásra szorul, közölte a Szombathelyi Erdészet. A Seglőrinc kilátó a Kék Túra útvonalán Kált határában a Farkaserdő legmagasabb pontján áll, ahonnan tiszta időben a Kemenes hát, a Bakony vonulatai is láthatók. A Jeli Varázskert kilátója a Vasi hegyhát, valamint a Somlóhegy irányába nyújt panorámát. Az erdészet felhívja a figyelmet, hogy a kilátókat szeles, viharos időben nem ajánlott látogatni. A szükséges állagmegóvási és karbantartási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Rendkívüli ülést tart Körmend önkormányzatának képviselőtestülete kedden 9 órától a körmendi közös önkormányzati hivatal nagy termében. Pogács Mónika információi következnek.
2: A dr. Szabó Barna polgármester által összehívott ülésen a képviselők egyebek mellett döntenek a 2026. évi költségvetési rendelet módosításáról, megtárgyalják a belső ellenőrzési jelentéseket és a belső kontrollerrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot. Napirendre kerül egy támogatási pályázat benyújtása, a felújítandó önkormányzati utak és utcák kijelölése, több a közterületi játszóterek fejlesztéséhez szükséges döntés, valamint a körmendi központi temető bővítésével, szegélyépítésével és teleprendezésével kapcsolatos előterjesztés. A testület tárgyalja továbbá a körmendi híradó kiadására érkezett ajánlatokat, a temető fenntartási és kegyeleti feladatok ellátására kiírandó pályázatot, a Korona udvar területén található önkormányzati ingatlan és raktár hasznosításának lehetőségeit, valamint egy eladást ajánlatot és egy egyéni vállalkozói kérelmet is. A napirendi pontok közt szerepel egy tervezett szélerőmű létesítésének ügye, a térítésmentes vízi közmű vagyon átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása, bizottsági elnök választása, valamint a Basketball Körmend Sport Kft. Kérelmének megtárgyalása.
1: Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárvatartás idejét vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. 22. alkalommal rendezte meg Hosszú Pereszteg önkormányzata a Szajki tavaknál a hagyományos főzőversenyt, amely az évek során a polgármesterek találkozójából a térség egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé nőtte ki magát. Az idei megmérettetésre már nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek, hagyományőrző egyesületek, tűzoltók és baráti társaságok is nevezhettek. Összesen 29 csapat ragadott fakan alatt. Az idei főzőverseny központi témája a savanykás ízek volt, ahol azt írja ennek oka, hogy egy helyi családi vállalkozás által készített savanyúság a közelmúltban bekerült a Vasvár megyei értéktárba. A rangos elismerést éppen a rendezvény napján hirdették ki hivatalosan. Befejeződött a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének nyári ponttelepítési programja. Fogható méretű háromnyaras pontyok kerültek a vármegye horgászvizeibe a nyári szezon kezdetére. A telepítések során több vasi folyó és állóvíz halállománya gyarapodott. A Rábában 400 kg ponty került. A Hársas tó és a Magyar Szecsődi tó egyaránt 1000-1000 kg halállománnyal gazdagodott, míg a Vasvári tavak és a Püspök Molnári tó egyaránt 500-500 kg pontyot kapott. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy az iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni a 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Egymást követő generációk egyre több extrém meleg nappal találkoztak. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg. A 2013 és 25 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző XY és Z generáció születési időszakában együttvéve, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán, vagyis minden újabb generáció egyre több extrém meleg nappal találkozott már élete első éveiben, ezért fordulhat elő, hogy ugyanarról a nyárról egészen más emlékeink vannak. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutya medencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezeteknek. Ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatok számára a legforróbb nyári hetekben, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: Több mint 600 doping ellenőrzést végez el a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség. Az elmúlt egy hónapban már több mint 360 versenyen kívüli vizsgálatot is elvégeztek a tesztelő ügynökség munkatársai, akik közül 40-nél is több kezdte meg tevékenységét a barceloniai nagyrajt során. A július 26-án záruló túron 23 csapat, 184 kerékpárosa vesz részt, magyar induló nincs.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, és helyenként futózáporra, zivatarra számítani lehet. Élénk erős lesz a nyugati, a szél, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 32 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban, fekszem az égnek, mondom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Kőkorszaki rajzokat találtak Portugáliában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat. Az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet a napirend előtti felszólalásában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni a háborút. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa völgyi régészeti parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A rajzok az egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrából származnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Ladies. Király Viktor.
2: That's my name.
1: És egy fontos kérdés. Do you speak English? Yes or no?

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Bár, vagy fú.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A korona homlokzatát is felújítanák. A Körmendi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság legutóbbi ülésén szó volt a műemléki jelentőségű koronaépület felújításáról. Kiderült, tetőtérbeépítés, új lakások kialakítása, valamint az épület teljes homlokzatának felújítása is szerepel a tervek között. A projekt előmozdítása érdekében munkacsoport alakul, amely a tervek szerint heti rendszerességgel egyeztet a beruházás résztvevőivel a felmerülő szakmai és szervezési kérdésekről. Péntekig látogatható a Körmendi Városi Kiállítóterem időszaki tárlata. Különleges időutazásra hívja a látogatókat a Körmendi Városi Kiállítóterem időszaki tárlata, amely a kerékpározás hőskorát és a legendás körmendi vasparipások kalandjait mutatja be. A Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállítás nem csak a kétkerekű fejlődését tárja a közönség elé, hanem felidézi azokat a vakmerő utakat is, amelyekkel a 19. századi bringások Európa szerte öregbítették a város hírnevét. A tárlat különlegessége, hogy a fabiciklitől a modern kerékpár elődjéig számos ritka járművet mutat be. Emellett korabeli dokumentumok, térképek és történetek segítségével eleveníti fel a nagy túrák viszontagságait. A kuriózumokat felvonultató kiállítás július 10-ig péntekig látogatható Körmenden. Kiemelt megvilágítást kap a Füzesi úton a gimnáziumnál található gyalogos átkelőhely Szentgotárdon. Erről döntött a Városképviselő Testülete legutóbbi ülésén. A beruházás megvalósítására az önkormányzat csaknem 2 millió forintot biztosít az idei költségvetésből. A fejlesztés célja, hogy javítsa a zebra láthatóságát, ezáltal növelje a közlekedés biztonságot. A következő években a város további gyalogos átkelőhelyein is hasonló kiemelt megvilágítás épülhet ki. Közösségi rendezvényen idézik fel az Alterába a fesztivál hangulatát július 11-én Körmenden. Az ingyenes Alterába piknikre azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak a zenei esemény sorozat közösségének, és szeretnék újra átélni a fesztivál sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok is várják. Három helyszínen igazolták laboratóriumi vizsgálatok az aszbeszt jelenlétét Vasváron, miközben a további mintavételek és a levegőminőségi vizsgálatok előkészítése is folyamatban van, közölte a város önkormányzata. A részletekről Pogács Mónika információi következnek.
2: A tájékoztatás szerint az önkormányzat képviselőtestülete legutóbbi ülésén áttekintette az aszbeszttel kapcsolatos vizsgálatok és intézkedések állását. A Vasvár megyei kormányhivatal a korábban kijelölt helyszíneken több mintavételt már elvégzett, ugyanakkor nem valamennyi vizsgálati eredmény áll még rendelkezésre. Az önkormányzat által megrendelt laboratóriumi vizsgálatok eddig három területen, a Csónakázótó környezetében, a Csokonai Vitéz Mihály utcai partelep felé vezető szakaszán, valamint a Kilátó utcában mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. A Csónakázótónál és a Csokonai utcában a por felverődés mérséklése érdekében behajtási korlátozásokat vezettek be, míg a Kilátó utcában a burkolat állapota miatt erre nem volt szükség. A Kisköveshegy utcában egyelőre nem végeztek laboratóriumi vizsgálatot, ugyanakkor a lakossági bejelentések nyomán elővigyázatosságból 10 km/h sebességkorlátozást rendeltek el. Az önkormányzat hangsúlyozta, az aszbeszt jelenlétének kimutatása önmagában még nem jelenti azt, hogy az érintett területeken azonnali egészségügyi kockázat áll fenn. A további intézkedésekről a folyamat

0: Adban lévő szakmai vizsgálatok eredményei és a hatóságok iránymutatása alapján döntenek.
1: Új japán kert nyílt meg Szombathelyen. A Japán-Magyar Baráti Társaság szombaton mutatta be a nagy közönségnek a japán centrumban a régi víztorony mellett kialakított közösségi teret. A városban alig 2,5 hónapon belül ez már a második japán kert. Áprilisban adták át a Kámoni Arborétum japán kertjét, amelyhez hagyományos stílusú híd is épült. Vádat emelt a Szombathelyi Járási Ügyészség két férfi ellen ittas vezetés miatt. A vádlottak 2025 márciusában italoztak együtt, majd az egyikük átengedte a volánt a szintén ittas állapotban lévő társának. A büntető ügyben a Szombathelyi Járásbírósághoz döntést. Jubilómi programsorozattal emlékeznek meg az MMK-ról. Az egykori megyei művelődési és ifjúsági központ történetét bemutató programsorozat indul Szombathelyen a közelgő 50 éves jubilóm alkalmából. A szervezők közleményükben felidézték, hogy az intézmény 1980-ban nyitotta meg kapuit, és azóta meghatározó szerepet tölt be a város kulturális életében. A jubilómi rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa az intézmény történetét, felidézze az elmúlt évtizedek jelentős eseményeit, közösségeit, alkotóit és azokat a személyes történeteket, amelyek meghatározták az MMK életét. Idén is nagyon sikeres volt a Rába Beach Basket Körmenden, amelynek a Rába part ad otthont. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere közösségi oldalán azt írta, a helyi fiatalokból álló szervező csapat ezúttal is sikeresen hívta életre a rendezvényt, a részvevők száma pedig meghaladta a tavalyit. Magyar Péter miniszterelnök hétfő hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára. Facebook oldalánk a kormányfő azt is közölte, hogy július 12-én érkezik csak vissza Magyarországról, mert mint írta, a hivatalos program után néhány napig a fiaival lesz a tengerparton. Tudata, hogy távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait. Egy év alatt több mint 34%-kal nőtt a hibrid autók iránti kereslet Magyarországon, miközben a kínálat bővülésének köszönhetően a szegmens átlagára némileg csökkent, derült ki a használt autó legfrissebb statisztikáiban. A kínálat egyre jobb minőségű, az átlag életkor 5,1 évről 4,9-re, az átlagos futás teljesítmény 101.700-ról 96.000-re csökkent. A modellek versenyében komoly átrendeződés történt, a tavalyi harmadik helyezett Corolla az élre tört. Térségenként jelentősen eltér az idei kajszi termés, az időjárási szélsőségek az ország számos részén ismét komoly kiesést okoztak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A korai és középérésű kajszi fajták szedése elkezdődött, várhatóan július végéig lesznek kaphatók. A kajszi belföldi termőterülete csaknem 5500 hektár, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun vármegye. Szakmai kerekasztalon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel, és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcs területein, írta az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Az Egyesült Államok hónapokban mérhető versenyt fut Kínával abban, hogy embert juttasson a Holdra, jelentette ki az Egyesült Államok űrkutatási hivatalának igazgatója. Az igazgató a CBS News televíziónak adott interjúban azt mondta, hogy miközben az Egyesült Államok 2028 végére tervezi az ismétlelt Holdra szállást, addig Kína 2030 előtt tervezi azt nagy valószínűséggel 2029-ben. Párizsban szombat óta ismét engedélyezett a fürdőzés a szaunában, a 2024-es olimpiai játékok örökségeként megtartott három kijelölt fürdőhelyen. A keleti város részben, az Eiffel torony közelében és a Notre Dame környékén kijelölt fürdőzőhelyek augusztus végéig ingyenesen látogathatóak. A több mint 100 évig tartott tiltás után a három párizsi szabad strand a 2024-es párizsi olimpiát megelőző folyótisztítási program legnagyobb fenntarthatósági öröksége. A norvég válogatott Erling Haaland duplájával 2-1-re legyőzte a brazil csapatot vasárnap a labdarúgó világbajnokság New Yorkban rendezett nyolcaddöntőjében. A VB-k történetében először negyeddöntő skandinávok a nyolc között szombaton Angliával találkoznak Miami-ban. Molnár Martina harmadik helyről rajtolva másodikként végzett a Brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának vasárnap rendezett második futamán a Hungaroringen. A 17 éves pilótának ez az első dobogós helyezése a karrierje során hazai közönség előtt.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna tiszás képviselő hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre, félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér, mi van, ha nem jössz vissza, nem látlak túl sok a rózsa.

Hádat, szeretem, hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon. Rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben. Lehet a szerelemtől félek.

Mondtam, hogy megvárlak, lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd, én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy, minden szírma.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Kőkorszaki rajzokat találtak Portugáliában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett